0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyes

0: Ságokat. A villamos energiaellátás biztonsága érdekében takarékosságra kérje az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzés idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el.
1: Időjárás jelentés.
0: Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Eső nem várható, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
1: Kezdődik az egészség és életmód, a Körmend FM egészségtudatos magazinja. Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
2: A műsorunkban nagyon értékes és informatív beszélgetés hangzik. Szijjártó Szandra, dietetikus, táplálkozástudományi szakember, növényi táplálkozási szakértő lesz a vendégünk, akire egy vasi előadása kapcsán figyeltem fel, és kértem meg, hogy beszélgessünk a szakterületéről, és az interjúval tanítsuk, informáljuk azokat a hallgatókat, akik tudatosabban szeretnének odafigyelni étkezésükre, életmódjukra. A dietetikus a szijjártószandra.hu oldalon többek közt arról ír, nem hisz az egyoldalú diétákban, csodamódszerekben, nem gondolja, hogy létezik tökéletes étrend, hisz viszont a kiegyensúlyozottságban és abban, hogy az étkezési szokásaink tudatosításával hozzájárulhatunk az életmódváltás sikeréhez. Abban tudja támogatni a hozzáfordulókat, hogy ez a váltás minél zökkenőmentesebb legyen és ne a lemondásról, hanem az örömteli felfedezésről szóljon. A szakemberhez egyébként tanácsadásra, konzultációra online vagy személyesen a mediagala.hu oldalon lehet bejelentkezni Győrbe. A mai műsor az édesítés témáját járja körbe. Bízva abban, hogy sikerült az önök számára érdekes műsort összeállítanunk, kíván kellemes rádióhallgatást önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
1: Egészség és életmód.

0: Szijjártó Szandra dietetikus, táplálkozástudományi szakember, növényi táplálkozási szakértő, az Egészségmagazin vendége, akit egy vasi előadása kapcsán szólítottunk meg. A műsor célja, hogy tanítsa, informálja azokat a hallgatókat, akik tudatosabban szeretnének odafigyelni étkezésükre, életmódjukra. A műsor az édesítés témáját járja körbe.
1: Az első alapvetés az ugye, itt tanultuk anyukáinktól, nem tudom, nagymamánktól, családi generációkon keresztül, hogy a cukorral tudunk édesíteni. Igen ám, de hogy gyakorlatilag így a hozzáadott cukorbevitel, azt egyrészt ugye a független nemzetközi dietetikai szervezetek azért az ajánlásokban jócskán korlátozzák, és hát ugye a hozzáadott cukorbevitel azért hosszú távon az obezitás előfordulási gyakoriságát, de akár csak maradjunk a fogszúvasodás terén, vagy bármilyen krónikus betegség vonatkozásában, ugye ezt érdemes csökkentenünk, vagy lehetőleg kisebb arányban, vagy hát redukálni, és emiatt azért a cukormennyiségét tényleg érdemes visszavennünk bármilyen recept, de lehet, hogy itt mondok is példát, tehát nem tudom, hogyha mondjuk 100 g cukrot ír a recept, akkor tök jó alternatívák vannak arra, hogy ezt hogyan tudjuk ügyesen redukálni. És akkor ide fel szokott merülni a kérdés, hogy oké, akkor nem cukorral édesítek, akkor legyen a méz. És a méz olyan szempontban izgalmas, hogy valóban egy picit mondjuk így az ásványanyag szempontjából lehet egy picit egészségtudatosabb döntés, viszont gyakorlatilag a vércukoremelő hatása ugyanazt fogja, vagy ugyanúgy foghatni, mint a cukor. Tehát ilyen szempontból sem a méz, sem az összes ilyen folyékony édesítőszer, juharszirup, melasz, agavészirup, kukoricaszirup, rizszirup, mindenféle szirup, amit most ilyen jó kis marketingfogással eladnak a boltok polcain, ezek ugyanazt tehát nagyságrendileg ugyanannyi kalóriát is tartalmaznak, mint a sima fehér cukor, és gyakorlatilag egy gyorsan lebontja a szervezetünk, és egy ilyen gyorsabb vércukoremelkedést fog eredményezni, úgyhogy nem egészségtudatosabb választás ezekre. És akkor itt lehet, hogy megemlíteném ugyanúgy a kókuszcukrot, nátcukrot, nyírfacukrot, amit szintén az utóbbi időben elképesztő módon felhájpoltak így ezek az egészségtudatosabb irányú boltok is, meg a média is, ami igazából táplálkozási életemi szempontból szintén megegyeznek a klasszikus kristálycukorral, tehát emiatt szintén nem lehet egy jó választás, hogyha szimplán mondjuk csak ez a célunk, hogy egy egészségtudatosabb édesítést szeretnénk választani. Nyilván a kiegyensúlyozott táplálkozás részeként mértékkel ezek abszolút választhatóak, csak abban a tudatban, vagy abban a szellemben, hogy akkor itt egészségesebb választás, így nem érdemes hozzájuk nyúlni.

0: Szijjártó Szandra dietetikus, táplálkozástudományi szakember, növényi táplálkozási szakértő, az Egészség magazin vendége, akit egy vasi előadása kapcsán szólítottunk meg. A műsor célja, hogy tanítsa, informálja azokat a hallgatókat, akik tudatosabban szeretnének odafigyelni étkezésükre, életmódjukra. A műsor az édesítés témáját járja körbe.
1: És akkor ugye tök jogosan merül fel a kérdés, hogy oké, de akkor, ha nem is a cukor, meg nem is a méz, meg nem is ezek a szirupok, akkor mi felé érdemes fordulnunk, és igazából itt jönnek a képe a természetes édesítő alternatívák, és a gyümölcsök szerintem ide egy ilyen jó nagy kategóriát jelölhetnek, mert hogy mondjuk a banánnal, vagy a datójával, vagy az almapürével gyakorlatilag, amit már szerintem elég széles választékban lehet megtalálni, tényleg drogériákban, vagy különböző boltokban, ezek mind-mind opciók lehetnek, és akkor visszatérve az előző példához, hogy mondjuk egy ilyen muffin vagy banánkenyér kontextusában, hogyha mondjuk 100 g-ot ír a recept cukor felhasználására, akkor mondjuk a simán ki lehet váltani, például nem tudom, 2-3 banánnal, egy 250 g-os mondjuk almapürével, és akkor már is ott vagyunk, hogy mondjuk a hozzáadott cukor mennyisége az a 100 g-ról mondjuk 30 g-ra simán leredukálható, de akinek mondjuk már így a cukor elhagyása is egy teljesen működőképes dolog, az mondjuk, ha valamilyen kis aszalványt is még beletesz ebbe a muffinba, akkor már lehet, hogy hozzáadott cukrot sem kell alkalmazni a recept során. Szóval, hogy ilyesmi vonulatban érdemes erre gondolni, és itt azt hiszem, hogy az nagyon fontos megemlíteni, hogy ezek az ízpreferenciák is alakíthatóak és formálhatóak, hogy tényleg, hogyha mondjuk valaki csak abból indul ki, hogy a 100 g-os cukor helyett 80 g-ot vagy 70 g-ot rak a sütibe, az is már egy előrelépés, és gyakorlatilag így hétről hétre, hónapról hónapra változtatható az ízlelés, tehát hogy az édesség iránti vágyunk vagy képességünk ilyen mód, úgyhogy szerintem érdemes ebbe egy kicsi energiát tenni.
0: Hát egyébként amúgy megdöbbenve hallgattam némely dolgot most, amit mondtál, hogy a cukor alternatívaként felsoroltál a kókuszcukoron át a sok mindent, és döbbenet, hogy tényleg a marketing úgy elhiteti velünk, hogy ez cukor helyettesítő. Biztos valahol az apró betűkben ott lehet az, hogy nehogy be lehessen őket támadni, hogy azért ők nem mondták azt, hogy de minden esetre szerintem a közember tudatában ott van, hogy ezek a megváltó anyagok, és közben ugyanazt a energiát, ugyanazt a káros hatást fejtik ki, mint a cukor, ez döbbenetes.
1: Igen, hát és akkor igen, tehát például ugye a datója szempontjából is, ugye most már datója szirupot is lehet venni a boltok polcain, de az sem ugyanaz, mint hogyha a datóját, mondjuk egy 6-8 darab datóját mi beáztatunk vízbe, vagy én mondjuk forró vizet szoktam ráönteni, és akkor még gyorsabb a folyamat, és utána mondjuk egy 10 percet állva hagyva botmixerrel összetúrmixoljuk, mert onnantól kezdve a datójában lévő, ugye a datójának magas az édesítő kapacitása, de ugyanakkor a glükémiás terhelése jó, tehát onnantól kezdve az a rostartalom, ami benne van, az benne belekerül, gyakorlatilag a felhasználásra kerül a sütiben, amit elkészítünk, és innentől kezdve már is egy sokkal rostal gazdagabb történet lesz az eredménye, ami pozitívabb így a szervezetünk számára. Szóval a datóját is így igazából el lehet pikpak készíteni, egy jó zöldséges kell hozzá, ahol beszerezzük tényleg a, nem tudom, a Törökországból hozott datóját, és akkor gyakorlatilag elkészíthető.
0: És most, hogy mondtad, a datója pürét, almapürét, emlékszem, hogy tényleg nemrégiben találkoztam, hogy az ember otthon is elkészítheti a kis almapürét a sütőbe is, ugye?
1: Így van, abszolút. Tehát amikor az almák egy kicsit így elindulnak a gyümölcsös kosárban a lejtőn, akkor igazából egy ilyen párolással, összetúrmixolással pikpakkel lehet készíteni egy otthoni almapürét, és ez nyilván innentől kezdve logisztika meg idő kérdése, hogy kinek mire van ideje meg energiája, tehát hogy igen, abszolút. Abszolút. Illetve az aszalványokat emelném ki, hogy azokkal is szuper jó desíteni, tehát hogy itt is kinek mi a kedvence, valakinek a sárga barack, valakinek a szilva, valakinek az elfonya, tényleg ezekkel is bátran lehet édesíteni, akár ezzel a metodikával, hogy beáztatjuk őket és összetúrmixoljuk, akár csak szimplán mondjuk egy muffint megszórni a szalt elfonyával, attól is édesebb lesz a történet, és tényleg 20-30-40 gram cukrot vissza lehet vetni.
2: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember, hogyha kell, odébb áll, ő az úton mer

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Cukor helyett mivel édesítsünk? Tévhiteket cáfolunk meg Szijjártó Szandra, dietetikus, táplálkozástudományi szakember, növényi táplálkozási szakértő segítségével. Beszéltél tényleg az ízpreferenciáról, és erre is pont rá akartam kérdezni, hogy azt olvastam, tapasztalni nem akarom, úgyhogy meg akarok maradni határoknál, meg sőt ezeket a jó tanácsokat megfogadni. Na szóval, hogy ez egyfajta lehető, mert minél jobban édesíti az ember a cukorral mondjuk a bizonyos ételét, legközelebb lehet, hogy még édesebben kívánja, szóval, hogy ez is többet és többet kíván, hogy megkapja azt az ízérzést, amit kívánt, vagy amihez hozzászokott.
2: Hát igen, talán itt igen, ezt a szokásrendszert emelném ki, és azért van szerintem rettentő nagy hangsúly, meg felelősség így a babák, vagy hát így a kisgyermekkor kapcsán is a megfelelő étkezésre, mert hogy gyakorlatilag onnantól kezdve ugye meghatározott, tehát nem mindegy, hogy egy óvodáskorú kisgyerek tényleg milyen íz élményekhez szokik, mert onnantól kezdve, ami beépül és ami rendszeres lesz számára, azok lesznek az alap élmények, azok lesznek az alap íz meghatározottságok, és nyilván ő ezeket fogja keresni a későbbiek során is, tehát hogy aki mondjuk cukros üdítőket és gyümölcsleveket iszik folyadékbevitel kapcsán, azután nagyon nagyon nehezen fogja elfogadni a vizet például, vagy a klasszik, mondjuk cukormentes teát például, de akinek ez az alap, és ez a baseline, hogy nem cukros terméket iszik, az meg utána, hogyha megkóstol egy bármilyen cukros italt, akkor az lesz a pupilla tágulásnak a következménye, hogy te jó, hogy ez milyen cukros, szóval, hogy ezeknek abszolút van a relevanciája.
1: És biztos a szülőknek is a tudatuk kon kell alakítani, hogy lehet, hogy úgy érezhetik, én nem tudom, csak így gondolom, hogyha kiskorukban nem kínálják meg ilyen finomságokkal, idézőjelben, édes finomságokkal a gyereket, akkor valamiből kimarad, és csak vizet iszik, de azért én most már egyre több szülőnél látom a cumis üvegbe is azt a vizet, úgyhogy jó úton vagyunk, én úgy látom.
2: Igen, szerintem azért most már egyre határozottabb az a réteg, meg képviselik magukat azok a tudatos szülők, akik szerintem ebbe tényleg eszen beleállnak meg. Szóval szerintem ez is egy skála, és nyilván igen, tehát hogy itt szerintem fontos, hogy következetesek legyünk, vagy maradjunk, és persze nem arról van szó, hogy soha nem szabad, nem tudom ilyeneket, de hogy így az arányok meg a gyakoriság az tényleg fontos, és ahogy mondod, ezek a szokások, ezek tényleg hát felnőttként is tapasztaljuk, meg látjuk, hogy mennyire meghatároznak minket, és hát ezekkel abszolút tudjuk formálni, meg jó irányba terelgetni a gyerekeket szerintem, és tényleg amelyik gyerek mondjuk tényleg azt tapasztalja meg, hogy az édes íz adott esetben a gyümölcsökben is teljes mértékben felfedezhető, és ott van, és nem tudom, gumicukor, csoki és csörgös-zörgös dolgok vannak kínálva neki egy snack, egy uzsi kapcsán, hanem az alma, az eper, az áfonya van felvágva egy uzsonnás dobozba, akkor annak a gyereknek természetes lesz, hogy a gyümölcsbevitel az a mindennapok része.

0: Szijjártó Szandra dietetikus, táplálkozástudományi szakember, növényi táplálkozási szakértő, az Egészségmagazin vendége, akit egy vasi előadása kapcsán szólítottunk meg. A műsor célja, hogy tanítsa, informálja azokat a hallgatókat, akik tudatosabban szeretnének odafigyelni étkezésükre, életmódjukra. A műsor az édesítés témáját járja körbe.
1: Beszéltél tényleg az ízpreferenciáról, és erre is pont rá akartam kérdezni, hogy azt olvastam, tapasztalni nem akarom, úgyhogy meg akarok maradni határoknál, meg sőt ezeket a jó tanácsokat megfogadni. Na szóval, hogy ez egyfajta lehető, mert minél jobban édesíti az ember a cukorral mondjuk a bizonyos ételét, legközelebb lehet, hogy még édesebben kívánja, szóval, hogy ez is többet és többet kíván, hogy megkapja azt az ízérzést, amit kívánt, vagy amihez hozzászokott.
2: Hát igen, talán itt igen, ezt a szokásrendszert emelném ki, és azért van szerintem rettentő nagy hangsúly, meg felelősség így a babák, vagy hát így a kisgyermekkor kapcsán is a megfelelő étkezésre, mert hogy gyakorlatilag onnantól kezdve ugye meghatározott, tehát nem mindegy, hogy egy nem tudom, egy óráskorú kisgyerek tényleg milyen íz élményekhez szokik, mert onnantól kezdve, ami beépül, és ami rendszeres lesz számára, azok lesznek az alap élmények, azok lesznek az alap íz meghatározottságok, és nyilván ezeket fogja keresni a későbbiek során is, tehát, hogy aki mondjuk nem tudom, cukrosütítőket és gyümölcsleveket iszik folyadékbevitel kapcsán, azután nagyon-nagyon nehezen fogja elfogadni a vizet például, vagy igen, tehát a klasszik, mondjuk cukormentes teát például, de akinek ez az alap és ez a baseline, hogy nem cukros terméket iszik, az meg utána, hogyha megkóstol egy bármilyen cukros italt, akkor az lesz a pupilla tágulásnak a következménye, hogy te jó, hogy ez milyen cukros, szóval, hogy ezeknek abszolút van a relevanciája.
1: És biztos a szülőknek is a tudatuk kell alakítani, hogy lehet, hogy úgy érezhetik, én nem tudom, csak így gondolom, hogyha kiskorukban nem kínálják meg ilyen finomságokkal, idézőjelben, édes finomságokkal a gyereket, akkor valamiből kimarad, és csak vizet iszik, de azért én most már egyre több szülőnél látom a cumis üvegbe is azt a vizet, úgyhogy jó úton vagyunk, én úgy látom.
2: Igen, szerintem azért most már egyre határozottabb az a réteg, meg képviselik magukat azok a tudatos szülők, akik szerintem ebbe ténylegesen beleállnak meg. Szóval szerintem ez is egy skála, és nyilván igen, tehát hogy itt szerintem fontos, hogy következetesek legyünk, vagy maradjunk, és persze nem arról van szó, hogy soha nem szabad, nem tudom ilyeneket, de hogy így az arányok, meg a gyakoriság az tényleg fontos, és ahogy mondod, ezek a szokások, ezek tényleg hát felnőttként is tapasztaljuk, meg látjuk, hogy mennyire meghatároznak minket, és hát ezekkel abszolút tudjuk formálni, meg jó irányba terelgetni a gyerekeket szerintem, és tényleg amelyik gyerek mondjuk tényleg azt tapasztalja meg, hogy az édes íz adott esetben a gyümölcsökben is teljes mértékben felfedezhető, és ott van, és nem a nem tudom, gumicukor, csoki és csörgőzörgős dolgok vannak kínálva neki egy snack, egy uzsi kapcsán, hanem az alma, az eper, az áfonya van felvágva egy uzsonnás dobozba, akkor annak a gyereknek természetes lesz, hogy a gyümölcsbevitel az a mindennap

0: cukor helyett, mivel édesítsünk, tévhiteket cáfolunk meg, Szijjártó Szandra dietetikus, táplálkozástudományi szakember, növényi táplálkozási szakértő segítségével.
1: És ha már tényleg gyerekekről, kicsikről, csecsemőkről beszélünk, akkor egy picit menjünk még vissza, hogy akár egy várandós anyának is van ebben felelősség, hogy mit eszik akár ilyen édesség terén, mert már onnan elkezdődhet a gyereknek az ízlés kialakítása?
2: Így van, abszolút, amire most rákérdeztél, ez a perinatális dietetika igazából, ennek is most már így gyakorlatilag hatalmas tudománya van, tehát igen, abszolút meghatározza azt, hogy az anya várandóság során miként és hogyan táplálkozik, az hatással van abszolút a baba. Hát nyilván fejlődésére is, meg későbbi ízpreferenciára is, az nekem saját élményem van erre vonatkozóan, hogy én borzasztóan kívántam a várandóság során a savanyú dolgokat, és a citromot gyakorlatilag így harapni tudtam, és aztán a kislányom is imádja a citromot, tehát hogy így nagyon-nagyon szereti. Szóval, hogy most ez csak egy ilyen sarkalatos példa, de hogy tényleg tudunk abszolút. Meg hát gyakorlatilag azáltal ugye, hogy milyen a magzat fejlődése, gyakorlatilag ugye a későbbi betegségek kialakulásának a valószínűségét is tudjuk csökkenteni, tehát hogy adott esetben, hogyha itt maradunk az édesítés témája a kapcsán, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy mondjuk esetlegesen egy gesztációs diabétesszel rendelkező kismama, akinek azért ugye figyelni kell nyilván így a szénhidrátbevitelre az édesítés kapcsán is, nem mindegy, hogy tényleg a baba szempontjából később neki is mondjuk milyen betegség fog ennek kapcsán mondjuk kialakulni, tehát bármilyen szénhidrát anyagcserezavar kialakulására sokkal nagyobb valószínűsége van.
1: És ahogy tényleg maradva az édesség keretek között, mondtad, hogy ezek a édes vagy cukor helyettesítő egészséges dolgok, hogy logisztika kérdése, hogy oldjuk meg. Tényleg, szóval sokszor sokkal többet képzelünk erről, mint hogyha elhatározzuk, és akkor időt szánunk rá, és rájövünk, hogy jó, hát ez nem is telt olyan sok időbe, meg előre készletezhetünk. Szóval, hogy így felnőttként is a családért, önmagunkért is érzett felelősség miatt érdemes ezt, nem? Kísérletezni, kipróbálni, ha lehet ráállni, hogy magunk feleljünk a magunk ételéért, az édességért most éppen, amennyiben tehetjük.
2: Igen, szerintem ez innentől kezdve nagyon, tehát hogy ez így tág kontextus, mert igen, ahogy mondod, ez innentől kezdve szerintem kinyitja a felelősség ablakát is, az öngondoskodás ablakát is, vagy a kereteket, a határokat, tehát hogy nyilván mindennek ára van, és hogyha én nem tudom, elkezdek mondjuk, nem tudom, hogy maradjunk ennél a példánál banánkenyeret összeállítani, az nyilván akkor azt jelenti, hogy 10-20 percig azért ott vagyok a konyhába, és akkor azt csinálom, akkor választom ezt, és döntök meghozom a döntést, hogy én akkor az egészségtudatosságot választom ott abban a pillanatban, és mellette meg akkor nem tudok ezer más dolgot csinálni, tehát hogy itt szerintem egy ilyen folyamatos mérlegelés, meg folyamatos döntési pozícióban vagyunk, hogy mit választunk, és akkor itt szerintem igen, tehát hogy az a kérdés, hogy éppen mikor mit, mi mellett döntünk, vagy mi mellett tesszük le a voksunkat, igen.

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Cukor helyett mivel édesítsünk? Tévhiteket cáfolunk meg. Szijjártó Szandra, dietetikus, táplálkozástudományi szakember, növényi táplálkozási szakértő segítségével.
2: Érintettünk több korosztályt, kicsiket, gyermekeket, fiatalokat, felnőtteket. Az idős korosztály nem beszéltünk olyan szempontból, édesség szempontból, hogy rájuk speciálisabb szabályok vonatkoznak, vagy mérték tartóbb szabályok édességfogyasztás tekintetében, vagy ők jobban kívánják az édességet, nehezebb a dolguk, hogy van ez?
3: Nem, azt nem gondolnám, hogy jobban kívánják az édességet, vagy hogy ilyen jelleg kivételt képeznének így a korosztályok szempontjából. Szerintem itt, ami már az izgalmas, hogy nyilván így a nyugdíjas korosztály vagy idősebbek vonatkozásában már azért a krónikus betegségeket, főleg Magyarországon azért szép számban képviseltetik magukat, tehát ott már biztosan van valamilyen szívesérrendszeri betegség, vagy magas vérnyomás legalább, vagy cukorbetegség vonatkozásában, hát nekik akkor nyilván érdemes ennek mentén figyelni. És akkor itt lehet, hogy behoznám abszolút ugye az édesség és édesítőszerek témáját, mert ez is az elmúlt, hát nem is tudom, valahogy a 2000-es években jöttek be ezek a termékek elképesztően az iparba, és ezekre ugye sokszor ilyen, nem tudom, ilyen Jolly Jokerként tekintünk, mert hogy oké, akkor én cukorbeteg vagyok, akkor biztos, hogy a mesterség és édesítőszeres termékek nekem lettek kifejlesztve, és akkor azzal gyakorlatilag korlátlanul, most szélső értéket mondok, de hogy korlátlanul lehet őket fogyasztani, és ezek ugye sokszor az alacsony kalóriatartalmú vagy kalóriamentes címke alatt futnak, és ezek olyan cukorhelyettesítők, amik gyakorlatilag a korábban említett cukorfajtáknak nulla vagy alacsony kalóriatartalmú alternatívái. De hogy tényleg a vállalatok, meg az élelmiszeripari gyártók ezeket ilyen nagyon szépen becsomagolják, olyan értelemben, hogy egészségtudatos apostrofált címkékkel ruházzák fel, tehát cukormentes, diétás, kalóriamentes, és hogy ugye nagyon sok ilyen diabetikus termékben is ezek megtalálhatóak, viszont azért most már, tehát azért eltelt 20-25 év, és szép számú vizsgálat, tényleg jó minőségű, randomizált vizsgálat mutatja nekünk azt, hogy azért nem annyira jó ezeket sem fogyasztani korlátlanul, mert a mikrobiomnak gyakorlatilag így a kommunikációs hálózatába belezavarnak, és negatívan befolyásolják. Tehát, hogy nem feltétlenül okos megoldás ezekből sem így nagy mennyiségben fogyasztani. Ugye ide kifejezetten ez az acetulfám-K, aszpartám, ciklamált cukraloz típusú termékek, vagy mesterséges étesítőszerek tartoznak. Szóval tényleg érdemes azért csinyán bánni velük.
1: Nagyon-nagyon fontos üzeneteket sikerült közvetítenünk ebben a beszélgetésben, és tudom én, hogy mindegyik egy mondat még jobban alábontható lenne, meg sok tudományos érv, meg gondolat kapcsolódna ehhez, de én szerintem sikerült ebben a beszélgetésben olyan érthető, közérthető formában szólnunk szerintem a hallgatókhoz, hogy ebből aki ért, az mindenképpen értett és tanulni is tudott, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Szijjártó Szandrának ezt a beszélgetést, és feltétlenül folytatnunk kell ezt a tanítói célzatú interjú sorozatot.
3: Hát én köszönöm a lehetőséget, és örülök, hogyha tényleg a hallgatók egy-két hasznos tudást be tudnak építeni a hétköznapok gyakorlatába.

asszony a másodfokú riasztást, ezt péntek évfélig fog tartani. Ezt olyankor rendeli el, amikor legalább 3 egymást követő napon az átlag középhőmérséklet a 25-120 fokot eléri. Ez az előrejelzések szerint még fokozódni fog ez a helyzet, ahogy ön is említette, ezért péntek éjszaka éjféltől szombat hajnaltól 3. fokozatba lépünk. Ez a 3. fokozat, ez azt jelenti, hogy itt már legalább 3 egymást követő napon ez az átlaghőmérséklet, ez tovább emelkedik, 27-120 fokot fog elérni. Ez ugye nem ugyanaz, mint a maximális hőmérséklet. Ezt úgy számolják ki, hogy 24 óra alatt 4 alkalommal mérik a hőmérsékletet, hajnali 1-kor, 7 órakor, aztán délután 1 órakor, és este 7 órakor, és ezt átlagolják. Tehát ez fog elkezdődni most szombat hajnaltól, és előre láthatólag a jövő hét kedd évfélig van jelenleg ez a riasztási fokozat. Hát mit tehet a lakosság? Ugye először is napközben hűtse a lakását, tartsa az ablakokat zárva, sötétítsen, sötétítő függönyökkel, lehetőleg éjszaka szellőztessenek, vagy a hajnali órákban. Fontos az is, hogy kapcsolják ki azokat az elektromos készülékeket, amelyeket nem használnak, és hogyha van légkondicionáló berendezésük, amikor ezt alkalmazzák, akkor mindenképpen a működés alatt tartsák zárva a nyilászárókat, az ablakokat. Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, ha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezetét. Mi az, ami még nagyon fontos, a folyadékpótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ígyunk, hanem megelőző jelleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra. Különös tekintettel a kisgyermekekre, az olyan csoportokra, akik kiszolgáltatottabbak, tehát gondolok itt a várandósokra, az idősekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, elsősorban a szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedőkre. De ugyanígy azokra is figyelnünk kell, akik mondjuk közlekedési dugóban rekedtek, vagy fizikai munkát végeznek akár zárt térben, akár a szabadban. Ugye többfajta hőkárosodással találkozhatunk. Az egyik, amikor elájulunk a napon. Ugye ezzel gyakran találkozunk, amikor valamilyen évzáró van, és a tűző napon tömegben kell állni a gyerekeknek. Ilyenkor, amit szoktunk tenni, szellős, hűvös helyre lefektetjük az illetőt, felemeljük a lábait 45 fokban, meglazítjuk a ruházatát, és amennyiben tudjuk itatni, akkor kis kortyokban megitathatjuk egy hűvösebb folyadékkal. Ez a legegyszerűbb hőártalmak egyike, de hát ez fokozódhat.

0: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
1: Ennyi volt mai Egészség magazin című műsorunk itt a Körmende FM hullámhosszán. Műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt az Egészség és életmód. A Körmende FM egészségtudatos magazinja. Legközelebb is várja önöket az Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

0: szabad legyek.
1: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Megtelt a nevezési keret a Balaton átúszásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást. Késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy IC-kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Több mint 10-szeresére nő a jelenlegihez képest a szélerőművi kapacitás Magyarországon 2030-ig az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, augusztusban pályázatot hirdetnek legalább 700 megawattnyi szélerőművi kapacitás csatlakoztatására. A program tervezetét július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják. Szeptembertől várhatóan elérhető lesz a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, az egészségügyben az egyik legfontosabb az átláthatóság, és mindent megtesznek azért, hogy modern, európai szintű ellátást kapjanak a magyarok. Megtelt a nevezési keret a július 18-i Balaton átúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszóeseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Rif-Fülöpön ideglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz.
1: Időjárás jelentés.
2: Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Eső nem várható, a szél időnként megélénkülhet, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Sherman és a világ hírei a 99.8-on.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzési idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el.
0: Időjárás jelentés.
1: Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Eső nem várható, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: héten.
1: Örmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Rendkívüli hőség sújtja az országot. Közös hasznosításban látják a jövőt a körmendi rendészeti sporttelep számára. Megalakult a katolikus Caritas mentőszolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban, ezért összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. Magyar Péter miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre, 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon és igyon sok vizet. Közös hasznosításban látják a jövőt a körmendi rendészeti sporttelep számára. A használaton kívüli rendészeti sporttelep jövőjéről és esetleges városi hasznosításáról is szó esett a körmendi képviselőtestület ülésén elhangzott interpellációk között. Szafit Csaba hangsúlyozta, a közös hasznosítás feltétele, a terület rendbetétele és sportolásra alkalmassá tétele, amely jelentős forrásokat igényelhet. Pozitív fejleménynek nevezte ugyanakkor, hogy az érintett felek között megkezdődött a párbeszéd a sporttelep sorsáról. Falunapot tartanak Csákány Doroszlón. Színes sport, családi és zenei programokkal várják az érdeklődőket a Csákány Doroszló sportpályán megrendezendő falunapon szombaton. A nap folyamán többek között főzőverseny, sportprogramok, játszóház, lufi buli, valamint különféle közösségi és szabadidős játékok várják a résztvevőket. A gyerekek számára légvár és fajátékok is rendelkezésre állnak, emellett bográcsozási és túra lehetőségek is színesítik a programot. Vasárnapig tart a 44. őrségi vásár. A szombati kínálatban szerepel többek között az Őrségi Nemzeti Park természeti értékeit bemutató program, könyvbemutató, valamint könnyű zenei és szórakoztató előadások. A nap egy már hagyományos túrával indul majd, tájékoztatott Őr Zoltán polgármester.
3: 8 órától veszi kezdetét, már 27. alkalommal az őrség Goricska gyalogtúra, illetve gyalogtúrák, és 8 óra 30 perckor vásárnyitó térzene, kezdődik a református templom mellett, közreműködik a Csetregváros fúvószenekara. Ugye pár évvel ezelőtt áthelyeztük a megnyitót a település központjából a szabadtéri színpadra, a nagy színpadra, amit 9 órakor kirakodó vásár Győri Szent Péter központjában. Több mint 200 vásározó árus jelentkezett már be, és hát 9 órakor természetesen a 44. őrségi vásár ünnepélyes megnyitójára is sor kerül, amit ezúttal Horváth Nándor Zsolt országgyűlési képviselő úr nyit meg. A helyszín itt a vásári nagyszínpad Győri Szent Péteren és az őrségi kistérségi alapú művészeti iskola citere és népénekes tanulói közreműködésével zajlik a nyitó szerem.
2: Körmendi tűzoltók is részt vettek a Rábában eltűnt férfi keresésében. A körmendi hivatásos tűzoltó parancsnokság munkatársai is részt vettek annak a sárvári férfinak a felkutatásában, akinek holttestét végül a Rába folyó sárvári szakaszán találták meg, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A férfi eltűnését június 22-én jelentették be hozzá tartozói. A keresésben rendőrök, tűzoltók, polgárőrök és mentőszervezetek vettek részt, a nehezen járható területeket drónokkal, a folyó szakaszt hajóval is átvizsgálták. A hatóságok szerint bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel. A sajtóhírek szerint a mintegy 70 éves sótonyi férfi fürdőzni indult a Rábához, de nem tért haza. Megalakult a katolikus Caritas mentőszolgálat, célja, hogy segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. A szervezet az MT-hez eljutatott közleményében idézi Zagyva Rihárdot, a katolikus Caritas országos igazgatóját, aki azt mondta, a szervezet küldetése jelen lenni a kiszolgáltatott, bajba jutott emberek mellett. Az új mentőszolgálat ennek a küldetésnek a folytatása. Hamarosan nagy mennyiségben érkezik a piacra a szabadföldi magyar, görög és sárga dinnye, amely a termelők várakozásai szerint idén is kiváló minőségű lesz, áll a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által az MT-hez eljutatott közleménybe. Magyarországon mintegy 1500 család foglalkozik dinnye termesztéssel, az egyfőre jutó éves fogyasztás pedig görög dinnyéből 10-12, sárga dinnyéből 1,5 kg. Csak nem 1200 teherautó veszteg el a Perzsa öbölben arra várva, hogy az iráni háború kitörése után lezárt Hormuzi szoroson átkelve elhagyhassa a térséget, áll az Allianz jelentésében. A cég szerint a hajókon tartózkodó tengerészek száma elérheti a 20 000-et.
1: Sporthírek.
2: A címvédő Vas Blanka nem áll rajthoz vasárnap a kerékpárosok országúti bajnokságának mezőnyversenyében Pannonhalmán. Az elmúlt hónap nem úgy alakult, ahogy tervezte, egészségügyi okok miatt le kellett állnia az edzéssel, írt a közösségi oldalán az olimpiai negyedik helyezett bringás.
1: Időjárás jelentés.
2: Ma napos csapadékmentes időben lesz részünk, helyenként élénk lesz az északi-északkeleti szél, a hajnali órák még több felé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön enyhülés, a csúcshőmérséklet 34 fok körül alakul.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend FM. Görmend FM. A görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Ez nem könnyű az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább vére felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat velük, mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, meg tanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon, csak

0: beszélek magamról, legalább végre felnövök.
1: 99.8 Ráthangolva.

0: Mi magyarok.
1: A múlt átélhető. Kassai féle lovasi íjászat. A Somogy megyei kaposmérőn, a 15 hektáros kassai völgyben fekete bivajok, mangalicák, rackajuhok, lovak és más jószágok legelésznek. Az őshonos magyar állatok szabad tartásban élnek a területen, ahol van erdő, mező, patak, istállók, jurta, fedeles lovarda, versenypálya, lovakterem, műhelyek, organikus épületek. Ez a szülőhelye a mai lovasi íjászatnak, amit 1988 óta gyakorol Kassai Lajos és csapata. Az alapítót érdekelte őseink legendás íja. Tanulmányozta és megalkotta modern változatát napjaink anyagainak felhasználásával. A fegyvert már lóháton próbálta ki, és a szorgalmas gyakorlásból kialakult egy rendszer és egy pálya. Ezt látva mások is kedvet kaptak hozzá, így elindulhatott egy magyar sportág, ami akár az olimpia kapuján is kopogtathat. A versenyen egy 99 méteres pályán kell vágtató lóról 20 másodperc alatt előre, oldalra és hátra fordulva eltalálni a céltáblákat. Ember, állat és fegyver csodálatos egységére van szükség a sikerhez. 2016-ban Kaszás Géza Lovas íjász című filmje az év egyik legnagyobb sikere volt a mozikban. Kassai Lajos kulturális misszióját a világon egyre több helyen ismerik. A sportágat Kanadától a Távol-Keletig meghonosították, amelynek évek óta a világbajnokságát is megrendezik. Kínában ünnepelt sztár, Hollywoodban a lovas íjász jelenetek szakértőjeként és betanítójaként számítanak rá. Kassai Lajos a 2016-os Nagyfal című szuperprodukcióban a főszereplő Matt Damont segítette tanácsaival. A Hungarikum Bizottság a kassai féle lovas íjász módszert 2013-ban a Hungarikumok sorába emelte.
0: A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Nonprofit Kft. Készítette.

0: ide bűneink miatt. Gyúlt harap kebletben, s elsújtált villámaid, dörgő fellegetben. Hányszor támadtam fiat, szép hazám kebletre, s lettél magzatod miatt.
1: Magzatod, hanvedre, ó, Isten áld meg a magyar.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szombaton 3-fokú hőségriasztás lesz érvényben. Körmendet is érinti a borostyánkő megjelölését célzó civil kezdeményezés. Ismét Zalaszentgrót lesz a gyógynövények fővárosa. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombaton 3-fokú hőségriasztás lesz érvényben. Az országos tiszti főorvos péntek éjfélig meghosszabbította a 2-fokú hőségriasztást, szombaton pedig már a legmagasabb 3-fokú riasztás lép életbe az egész országban. Dr. Király Ildikó, Vasvár megyei tiszti főorvos sorolt néhány tanácsot azzal kapcsolatban, mire figyeljünk a meleg napok során egészségünk érdekében.
2: Itt tehát a lakosság ugye először is napközben tartsa az ablakokat zárva, sötétítő függönyökkel, lehetőleg éjszaka szellőztessenek, vagy a hajnali órákban. És hogyha van légkondicionáló berendezésük, amikor ezt alkalmazzák, akkor mindenképpen a működés alatt tartsák zárva a nyilászárókat, az ablakokat. Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, ha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezetét. Mi az, ami még nagyon fontos? A folyadékpótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ígyunk, hanem megelőző jelleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra.
1: Körmendet is érinti a borostyánkő út megjelölését célzó civil kezdeményezés. A projekt célja, hogy a római kori kereskedelmi és katonai útvonal kulturális örökségét szélesebb körben ismertté tegye. A kezdeményezés egyik elindítója Varga Péter, a Szavária Múzeum munkatársa, aki szerint az ötlet kerékpáros túrái során fogalmazódott meg. A projekt keretében minden érintett településen olyan információs táblákat helyeznek el, amelyek bemutatják az út történetét és jelentőségét. A borostyánkő út délvasi szakaszához kapcsolódó települések között szerepel Egyházas Hollós, Molnaszecsőd, Magyarszecsőd, Körmend, Katafa és Nádasd. Az első emlékeztető táblát 2025-ben Nádasdon állították fel. Zenei és kulturális programot rendeznek a Bóbita pincénél Nagymizdón. Szombaton zenei és közösségi programokkal várják az érdeklődőket a helyszínen. A rendezvényen citera és harmonika muzsika hangzik el, fellép többek között Pesti János, valamint Károly Balázs és Bakó Dominik. A kulturális műsorok között néptánc bemutatót is tartanak. Tócsnyi Fesztivált rendeznek Pető Mihály fá. Az érdeklődők megismerkedhetnek majd a tócsnyi, azaz egy jellegzetes krumpli étel vasi változataival. A nap folyamán több fellépő és közösségi csoport is színpadra lép, az est pedig koncertekkel zárul. Strandspoci bajnokságot rendeznek a hétvégén Körmenden a Rába parton. A mérkőzések a Rába parti homokos pályán zajlanak, a programban csoportmérkőzések és hajóztók is szerepelnek, mondta el Bartik Dávid, a rendezvény egyik főszervezője.
3: Ez is jót tesz neki, hogy tényleg a Rába part, az ember el tud menni mártozni egyet a vízben. Nem a csukát kell fölvenni, hanem tényleg ott egy sportcipő elég, aztán meg kötetlenebb. Tehát, hogy azért nem csinek. Jó, néha vannak, de azért nagyrészt nem véremenő csaták vannak, inkább egy baráti beszélgetések, sörözés, üdítőzés, kinek ahogy tetszik, és egy kicsit közösség kovácsoló ez az egész történet. A BL lebonyolítás szerint fogjuk játszani a meccseket. Igazából ezt úgy kell nézni, hogy mindenki játszik öt meccset egy tök véletlen sorsolással, és akkor az első 16 fog továbbütni, és akkor utána jönnek a 8-ot döntők, 4-et döntők, stb.
1: Ismét Zalaszentgrót lesz a gyógynövények fővárosa. A gyógynövények állnak az idei Zalai Herbafest középpontjában. A szombati zalaszentgróti esemény gyógynövényes előadásokat, bemutatókat, szakmai programokat, valamint gasztronómiai élményeket ígér. Az ingyenesen látogatható napot a Csáford Völgyi Naturpont szervezi, ahova az ország különböző tájairól érkeznek idén is előadók. Későbbre tolódott a Magyarországi Túlfogyasztás napja, amelyet idén június 24-én érünk el. Ez csak nem egy hónappal későbbi időpont, mint az előző években, ami első látásra kedvező fejleménynek tűnhet. A WWF Magyarország szerint azonban óvatosan kell értelmezni a számokat, mert a javulás mögött elsősorban nem zöld fordulat áll. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy tudatosan induljunk el a valódi fenntarthatóság irányába, döntéshozói, vállalati és egyéni szinten is. Megkezdődött az utóbbi évek egyik legjelentősebb restaurálási munkája a Vatikánban. Az apostoli palotákban található Raffaello lodzsák felújítása 5 évig tart majd. Jelentette be a helyreállítási munkákról tartott sajtótájékoztatón a Vatikáni Múzeum igazgatója. Arról a fedett folyosóról van szó, amelyet Raffaello tervei alapján 1517 és 1519 között a festő tanítványai valósítottak meg. A Vatikáni Múzeum 20 fős restaurátor csapatának feladata lesz, hogy új fényt adjon a lodzsák freskóinak, stukkóinak és más dekorációinak.
0: Sporthírek.
1: Szeptember 1-ével távozik posztjáról Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. A sportvezető szervezet honlapján kedden megjelent nyíllevélben hangsúlyozta, teljes tisztújításra van szükség, ezért elvárja, hogy az elnökség valamennyi tagja nyújtsa vele mondását.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napos csapadékmentes időben lesz részünk, helyenként élénk lesz az észak-észak-keleti szél, a hajnali órák még több felé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön enyhülés, a csúcshőmérséklet 34 fok körül alakul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós, kemencés, lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék, Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
3: Reklámot hallottak.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Rendkívüli hőség sújtja az országot. Közös hasznosításban látják a jövőt a körmendi rendészeti sporttelep számára. Megalakult a katolikus Caritas mentőszolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban, ezért összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. Magyar Péter miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre, 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon és igyon sok vizet. Közös hasznosításban látják a jövőt a körmendi rendészeti sporttelep számára. A használaton kívüli rendészeti sporttelep jövőjéről és esetleges városi hasznosításáról is szó esett a körmendi képviselőtestület ülésén elhangzott interpellációk között. Czafit Csaba hangsúlyozta, a közös hasznosítás feltétele a terület rendbetétele és sportolásra alkalmassá tétele, amely jelentős forrásokat igényelhet. Pozitív fejleménynek nevezte ugyanakkor, hogy az érintett felek között megkezdődött a párbeszéd a sporttelep sorsáról. Falunapot tartanak Csákány Doroszlón. Színes sport, családi és zenei programokkal várják az érdeklődőket a Csákány Doroszló sportpályán megrendezendő falunapon szombaton. A nap folyamán többek között főzőverseny, sportprogramok, játszóház, lufi buli, valamint különféle közösségi és szabadidős játékok várják a résztvevőket. A gyerekek számára légvár és fajátékok is rendelkezésre állnak, emellett bográcsozási és túra lehetőségek is színesítik a programot. Vasárnapig tart a 44. őrségi vásár. A szombati kínálatban szerepel többek között az Őrségi Nemzeti Park természeti értékeit bemutató program, könyvbemutató, valamint könnyű zenei és szórakoztató előadások. A nap egy már hagyományos túrával indul majd, tájékoztatott Őr Zoltán polgármester.
2: 8 órától veszi kezdetét már 27. alkalommal az őrség Goricska gyalogtúra, illetve gyalogtúrát, és 8 óra 30 perckor vásárnyitott térzene, kezdődik a református templom mellett, közreműködik a Csepregváros fúvószenekara. Ugye pár évvel ezelőtt áthelyeztük a megnyitót a település központjából a szabadtéri színpadra, a nagy színpadra, amit 9 órakor kirakodó vásár Győri Szent Péter központjában. Több mint 200 vásározó árus jelentkezett már be, és hát 9 órakor természetesen a 44. őrségi vásár ünnepélyes megnyitójára is sor kerül, amit ezúttal Horváth Nándor Zsolt országgyűlési képviselő úr nyit meg. A helyszín itt a vásári nagyszínpad Győri Szent Péteren és az őrségi kistérségi alapú művészeti iskola citara és nép énekes tanulói közreműködésével zajlik a nyitott szerem.
1: Körmendi tűzoltók is részt vettek a Rábában eltűnt férfi keresésében. A körmendi hivatásos tűzoltó parancsnokság munkatársa is részt vettek annak a sárvári férfinak a felkutatásában, akinek holttestét végül a Rába folyó sárvári szakaszán találták meg, közölte a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság. A férfi eltűnését június 22-én jelentették be hozzá tartozói. A keresésben rendőrök, tűzoltók, polgárőrök és mentőszervezetek vettek részt, a nehezen járható területeket drónokkal, a folyó szakaszt hajóval is átvizsgálták. A hatóságok szerint bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel. A sajtóhírek szerint a mintegy 70 éves sótonyi férfi fürdőzni indult a Rábához, de nem tért haza. Megalakult a katolikus Caritas mentőszolgálat, célja, hogy segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. A szervezet az MT-hez eljutatott közleményében idézi Zagyva Rihárdot, a katolikus Caritas országos igazgatóját, aki azt mondta, a szervezet küldetése jelen lenni a kiszolgáltatott, bajba jutott emberek mellett. Az új mentőszolgálat ennek a küldetésnek a folytatása. Hamarosan nagy mennyiségben érkezik a piacra a szabadföldi magyar, görög és sárga dinnye, amely a termelők várakozásai szerint idén is kiváló minőségű lesz, áll a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által az MT-hez eljutatott közleményben. Magyarországon mintegy 1500 család foglalkozik dinnye termesztéssel, az egyfőre jutó éves fogyasztás pedig görög dinnyéből 10-12, sárga dinnyéből másfél kilogramm. Csaknem 1200 teherautó vesztek el a Perzsa-öbölben, arra várva, hogy az iráni háború kitörése után lezárt Hormuzi szoroson átkelve elhagyhassa a térséget, áll az Allianz jelentésében. A cég szerint a hajókon tartózkodó tengerészek száma elérheti a 20 000-et.
0: Sporthírek.
1: A címvédő Vas Blanka nem áll rajthoz vasárnap a kerékpárosok országúti bajnokságának mezőnyversenyében Pannonhalmán. Az elmúlt hónap nem úgy alakult, ahogy tervezte, egészségügyi okok miatt le kellett állnia az edzéssel, írt a közösségi oldalán az olimpiai negyedik helyezett bringás.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napos csapadékmentes időben lesz részünk, helyenként élénk lesz az észak-észak-keleti szél, a hajnali órák még több felé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön enyhülés, a csúcshőmérséklet 34 fok körül alakul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Juár Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink, 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinley termékek, csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Juár Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Az őrségi nyár hagyományosan az őrségi vásárral indul. Most sincs ez másként. Ahogy a napokban az iskolákban felkerül a táblákra a vakáció egy-egy betűje, úgy tárul-e egyre szélesebbre a képzeletbeli vásárkapu, hogy június 26-a és 28-a között befogadjon Temérdek portékával több mint 200 árust, sok ezer kedves vendéget, s meg annyi kulturális és könnyű zenei programot. No és jó kedvet az őrség szívébe, Őri Szent Péterre és az együtt ünneplő számos őrségi településre. Megelevenedő hagyományok, ismerkedés a természeti és tájképi értékekkel, őshonos házi állatokkal, zenés-táncos programok kicsiknek és nagyoknak. Garantált a jó szórakozás, tartalmas kikapcsolódás és feledhetetlen élmény. Nincs mire várni. Indítsuk el ismét együtt az őrségi nyarat. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket június utolsó hétvégéjén a 44. őrségi vásáron.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában Körmend FM rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érteklődjön kereskedésünkben.
1: Buongiorno, signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország. De a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza.
2: Én csak itt vásárolok.
3: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu
1: Ciao, ciao bella!
4: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu
5: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Szombaton harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben. Körmendet is érinti a borostyánkő megjelölését célzó civil kezdeményezés. Ismét Zalaszentgrót lesz a gyógynövények fővárosa. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombaton harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben. Az országos tiszti főorvos péntek éjfélig meghosszabbította a másodfokú hőségriasztást, szombaton pedig már a legmagasabb harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. Dr. Király Ildikó, Vasvár megyei tiszti főorvos sorolt néhány tanácsot azzal kapcsolatban, mire figyeljünk a meleg napok során egészségünk érdekében.
7: Itt tehát a lakosság ugye először is napközben tartsa az ablakokat zárva, sötétítsen, sötétítő függönyökkel, lehetőleg éjszaka szellőztessenek, vagy a hajnali órákban. És hogyha van légkondicionáló berendezésük, amikor ezt alkalmazzák, akkor mindenképpen a működés alatt tartsák zárva a nyilászárókat, az ablakokat. Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, ha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezet. Mi az, ami még nagyon fontos? A folyadékpótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ígyunk, hanem megelőző jelleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra.
6: Körmendet is érinti a borostyánkő út megjelölését célzó civil kezdeményezés. A projekt célja, hogy a római kori kereskedelmi és katonai útvonal kulturális örökségét szélesebb körben ismertté tegye. A kezdeményezés egyik elindítója Varga Péter, a Szavária Múzeum munkatársa, aki szerint az ötlet kerékpáros túrái során fogalmazódott meg. A projekt keretében minden érintett településen olyan információs táblákat helyeznek el, amelyek bemutatják az út történetét és jelentőségét. A borostyánkő út délvasi szakaszához kapcsolódó települések között szerepel Egyházas Hollós, Molnaszecsőd, Magyarszecsőd, Körmend, Katafa és Nádasd. Az első emlékeztető táblát 2025-ben Nádasdon állították fel. Zenei és kulturális programot rendeznek a Bóbita pincénél Nagymizdón. Szombaton zenei és közösségi programokkal várják az érdeklődőket a helyszínen. A rendezvényen citera és harmonika muzsika hangzik el, fellép többek között Pesti János, valamint Károly Balázs és Bakó Dominik. A kulturális műsorok között néptánc bemutatót is tartanak. Tócsnyi Fesztivált rendeznek Pető Mihály fá. Az érdeklődők megismerkedhetnek majd a tócsnyi, azaz egy jellegzetes krumpli étel vasi változataival. A nap folyamán több fellépő és közösségi csoport is színpadra lép, az est pedig koncertekkel zárul. Strandspoci bajnokságot rendeznek a hétvégén Körmenden a Rába parton. A mérkőzések a Rába parti homokos pályán zajlanak, a programban csoportmérkőzések és hajóztók is szerepelnek, mondta el Bartik Dávid, a rendezvény egyik főszervezője.
8: Ez is jót tesz neki, hogy tényleg a Rába part, az ember el tud menni mártozni egyet a vízben. Nem a csukát kell fölvenni, hanem tényleg ott egy sportcipő elég, aztán meg kötetlenebb. Tehát ugye azért nem csinek. Jó, néha vannak, de azért nagyrészt nem véremenő csaták vannak, inkább egy baráti beszélgetések, sörözés, üdítőzés, kinek ahogy tetszik, és egy kicsit közösség kovácsoló ez az egész történet. A BL lebonyolítás szerint fogjuk játszani a meccseket. Igazából ezt úgy kell nézni, hogy mindenki játszik öt meccset egy tök véletlen sorsolással, és akkor az első 16 fog tovább ütni, és akkor utána jönnek a nyolcad döntők, negyed döntők, stb.
6: Ismét Zalaszentgrót lesz a gyógynövények fővárosa. A gyógynövények állnak az idei Zalai Herba Fest középpontjában. A szombati zalaszentgróti esemény gyógynövényes előadásokat, bemutatókat, szakmai programokat, valamint gasztronómiai élményeket ígér. Az ingyenesen látogatható napot a Csáford Völgyi Naturpont szervezi, ahova az ország különböző tájairól érkeznek idén is előadók. Későbbre tolódott a magyarországi túlfogyasztás napja, amelyet idén június 24-én érünk el. Ez csak nem egy hónappal későbbi időpont, mint az előző években, ami első látásra kedvező fejleménynek tűnhet. A WWF Magyarország szerint azonban óvatosan kell értelmezni a számokat, mert a javulás mögött elsősorban nem zöld fordulat áll. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy tudatosan induljunk el a valódi fenntarthatóság irányába, döntéshozói, vállalati és egyéni szinten is. Megkezdődött az utóbbi évek egyik legjelentősebb restaurálási munkája a Vatikánban. Az apostoli palotákban található Raffaello lodzsák felújítása 5 évig tart majd, jelentette be a helyreállítási munkákról tartott sajtótájékoztatón a Vatikáni Múzeum igazgatója. Arról a fedett folyosóról van szó, amelyet Raffaello tervei alapján 1517 és 1519 között a festő tanítványai valósítottak meg. A Vatikáni Múzeum 20 fős restaurátor csapatának feladata lesz, hogy új fényt adjon a lodzsák freskóinak, stukkóinak és más dekorációinak.
0: Sporthírek.
6: Szeptember 1-ével távozik posztjáról Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. A sportvezető szervezet honlapján kedden megjelent nyíllevélben hangsúlyozta, teljes tisztújításra van szükség, ezért elvárja, hogy az elnökség valamennyi tagja nyújtsa vele mondását.
0: Időjárás jelentés.
6: Ma napos csapadékmentes időben lesz részünk, helyenként élénk lesz az észak-észak-keleti szél, a hajnali órák még több felé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön enyhülés, a csúcshőmérséklet 34 fok körül alakul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

Ismét Depeche Mode slágerrel, feldolgozással lepte meg rajongóit a Dot Leopard. A brit rock legendák meg itt Personal Jesus-t vitték színpadra, méghozzá Las Vegasban. A koncertverzió a Caesars Palace legendás Colosseum koncerttermében hangzott el, ahol a banda jelenleg egy exkluzív koncertsorozatot tart. A rajongók szerint ez a klasszikus egy egészen új arcát mutatta meg. A sötét elektronikus hangzás helyett ezúttal kemény gitárok és klasszikus stadion rock hangulat uralja a feldolgozást. A Death Leopard egyébként már többször is fellépett Vegasban, de a mostani rezidencia különleges állomás számukra, hiszen először játszanak ezen az ikonikus színpadon.

0: Gregory a Város Rádiójában 9:53 előtt. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jön, nem lesz ritka 40 fok sem hétvégén. Ha esetleg lesz egy kis szerencsénk, mégis akkor ez nem a Nyugat-Dunántúlra lesz majd azért jellemző. Minden esetre hamarosan életbe lép a 3. fokú hőségriasztás, mivel a Népegészségügyi Központ szerint ez a tartós meleg már az egészséges szervezetet is megterheli. Ígyunk rendszeresen vizet, még szomjúságérzet nélkül is, mellőzzük az alkohol és koffein, illetve a magas cukortartalmú italokat, napközben pedig hűtsük és árnyékoljuk a lakást, cellőztessünk a hajnal és az esti órákban, hát ameddig ezt legalábbis meg lehet tenni, hiszen trópusi éjszakák is jönnek a következő napokban. A részletes időjárás jelentéssel jelentkezünk hamarosan, néhány dal után hívjuk ugyanis Pétervári Tibort, a Hungaromet helyi észlelőjét.
1: Közlekedési információk.
0: Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyermekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, figyelmeztet Watt Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezés legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit elő fehér vagy kadmiumsárga, folyamatos, hogy villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatos, hogy villogó fényű világító berendezéssel, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fényvisszaverő prizma. És nem utolsó sorban kell még hangjelző berendezés is, melynek csengőhangot kell adnia, tehát a csengő is kötelező.
0: Jó hír a vonattal utazóknak, ismét elérhető a Vonatinfo webes felülete, itt valós időben lehet újra nyomon követni a vonatok helyzetét az esetleges késésekkel együtt. A rendszer használatához nincs is szükség regisztrációra, míg könnyebben tájékozódhatunk utazás előtt, vagy akár menet közben is. A következő hetekben pedig további fejlesztések is érkeznek az apphoz, így a valós idő információk később a MÁV Plus online felületein is megtalálhatóak lesznek.
1: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tours szállította. Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
3: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gángó Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gángó Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
4: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu.
5: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
6: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
1: Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM. Rád

0: rendkívüli hőségre figyelmeztetnek a meteorológusok, illetve most már a katasztrófa védelem és a kormány is. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön majd a hőkupola érkezése miatt. Ezt maga a kormány fogja majd vezényelni. Orosz Beatrix országos tisztifőorvos pedig azt mondta, hogy most kimondottan megemelkedik az egészségügyi kockázat, ezért nem csak magunkra és családtagjainkra, hanem a környezetünkben élőkre is figyelnünk kell. 11 és 16 óra között pedig lehetőleg egyáltalán ne tartózkodjunk a napon. Vajon mekkora lesz itt a Nyugat-Dunántúlon? A kánikula eléri be a 40 Celsius fokot. Mire számíthatunk a következő napokban? Már is elárulja nekünk Pétervári Tibor. Annyira meleg van, hogy a Hungaromec helyi észlelője egyenesen a Balaton partjáról jelentkezik, hiszen jól megérdemelt pihenését tölti. Szia Tibor! Gondolom nagyon jó már a víz, hiszen ott is ugyanolyan forróság van, mint itt mi felénk.
1: Szervusz Balázs, üdvözlök mindenkit! Szerintem 3 fok még pluszban van itt, ahogyan nézem az otthoni automatát. Egyelőre a szél is lelassult, eddig napokig fújdogált északról hullámzott a tó, ma azt a teljesen leállt. Úgyhogy a víz olyan 27-28 fokos, igazándiból jönnek ilyen hűvösebb áramlatok a mélyebb részeken, de amúgy teljesen langyos. Fel lehet benn frissülni, kellemes is.
0: Az előzőnk álló hétvégén már 3-fokú lehet a hőségriasztás, igazi forróság jön. Azt kérik a szakemberek, hogy mindenki vegye komolyan a hatóságok kéréseit. Mi vár ránk a következő napokban?
1: Hát ugye általában a piros riasztás 29 fokos napi átlaghőmérsékletnél vezetik be, általában kezdődik a Dunatisza közén, ezen a homokhátságon, Bács-Kiskun, Dolna, Baranya megye, azt azért terjed az országba, még a nyugati részen ugye ma lett először talán sárga, és észak-keleten még a pár megyében, ott Szabolcs, Borsod még maradt a zöld, de most már mindenhol meg lesz a narancs is szerintem, illetve sok helyen a piros is. Ugye 35 fok fölötti maximum, meg a 28-27 fok fölötti átlaghőmérséklet napi közép ez indokolja, de helyenként ugye 29 föl is megy. Az évnek ezek a ritka napjai egyébként a mi szélességünkön, hogy 27 vagy 29 fokot elér a napi átlaghőmérséklet, ehhez azért kell olyan, hogy éjszaka is csak épp hogy megy 20 fölé, vagy éppen nem is fog már. Nagy volt a ingadozás, ugye most egy anticiklon van fölöttünk, semmi légmozgás nincs benne, semmi légkeveredés, és ez az erős június végi nap fölmelegíti a levegőt. Meleg levegő van az anticiklonban, ha nincs szél, akkor azért akár 20 fokkal is lehet hűvösebb, mint nappal volt, de ez együttesen még a napi középben nem jelentkezik. És hát általában magasabban fekvő részek, a belvárosok, meg a vízpartok, ugye, ahol a víz fűti a parti részt, ez a pár kilométeres parti sávok, a nagy tavak, ott azért magasabb is ez a hőmérséklet. Meg hát az országban talajadottságok, általában ezek a homoktalajok melegesznek fel gyorsan, ugye ez Bács-Kiskun, Dolna főképpen, és hát ott azért sugározza őt napközben. Tehát ezek az év legmelegebb napjai. Várhatóan azért ma jövő héten csapadék is érkezik némi lehűléssel, ennek a mértéke még bizonytalan, de látszanak már ott nyugaton, ugye itt a mi területünkön azért már hétfő kedden is egy-két fokos hőmérséklet csökkenés, de hát akkor sem lesz hűvös. De már a gomoly felhő képződés erőteljesebb lesz, és aztán majd nap-nap után több esély lesz záporok, zivatarok kialakulására.
0: Hogyan tetőzhet nálunk a Nyugat-Dunántúli részeken ez a forróság? Elérhetjük-e mi is a 40 Celsius fokot?
1: Nem lesz messze egyébként. Általában én ilyen azért 36-37 körülire várom, de vannak modellek, amik a 38-at se zárják ki, nagyon ritka. Hát ugye mértünk már 40 fölött a 2007-es évben, 2013 nyarán is voltak ilyesmik. Nálunk a ritkább, a legkorábbi a 20. századi csúcs az 50-ben volt, 1950. július 5-én, 38-3. Az volt a 100 éves csúcs, hát azt azért itt már az 21. század elején többször meghaladta. Szombathelyen is például a főállomáson. 39 hetet is mértünk, úgyhogy ez most az a csúcs, ami megdöntésre vár. Én bizony remélem, hogy nem lesz megdöntve, mert azért esekinek sem jó, a növényzetnek sem, mert az őshonos növényzet sem bírja, a mezőgazdasági sem, a 35 is már egy nagyon magas hőmérséklet egyébként, árnyékba.
0: Hétfőn és kedden, tehát akkor már itt a Nyugat-Dunántúlon mi érezhetjük a változást, a hét közepe pedig mit ígér?
1: Sok modell, sokfélét ad, de mindenképpen az, hogy nő a csapadékhajlam. Hát azért itt a hőzivataros részeken, mert igazándiból nem front érkezik, de az inkább csak a hét közepén, de azért előfordulhat a heves kísérő jelenségek zivatarok környezetében. De elsősorban itt majd a hónap fordulója lesz érdekes, ez a igazándiból a 29-30, első, második, a harmadika, tehát ezek a napok. Mert mindenképpen azért egy mozgalmasabb hét elé nézünk. Az elején nagyon melegen indul, és aztán hát ha nő a nedvesség, akkor a füllettség is, majd aztán talán mérséklődik a meleg. Vannak rá utaló jelek, hogy akár ilyen 25-26 fokig is lecsökkenhet, tehát a túl nagy lehűlés azért nem, de azért az egy elviselhető hőmérséklet. És hát a növényzetnek még mindenképpen a mezőgazdaságban, talán csak az aratásnak nem, mert ugye azért nagy gőzerővel az is elkezdődik, aznak nem kedvez, de ugye egybeértek a növények, de az itt gyakorlatilag, ami korán kezdődik a repce, az őszi árpa, az szinte egyszerre megy, és hát hamarosan a búzák, az inkább ilyen kényszerérett állapotban vannak, azokat is, akikkel beszéltem, hamarosan kezdhetik aratni. Viszont a gyümölcsöknek a cukorfoka az biztos, hogy lesz, igen finom dinnyéket lehet kapni, tehát a magyar dinnye most is hozza azt a nem csoda, ezt a nagyon édes állapotát, ahol főleg öntözni tudják, ott kiváló minőségben van.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós, kemencés, lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék, Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
3: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstöltáruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
4: Az Őrségi nyár hagyományosan az Őrségi vásárral indul. Most sincs ez másként. Ahogy a napokban az iskolákban felkerül a táblákra a vakáció egy-egy betűje, úgy tárul egyre szélesebbre a képzeletbeli vásárkapu, hogy június 26-a és 28-a között befogadjon Temérdek portékával több mint 200 árust, sok ezer kedves vendéget, s meg annyi kulturális és könnyű zenei programot. No és jó kedvet az Őrség szívébe, Őri Szent Péterre és az együtt ünneplő számos őrségi településre. Megelevenedő hagyományok, ismerkedés a természeti és tájképi értékekkel, őshonos házi állatokkal, zenés-táncos programok kicsiknek és nagyoknak. Garantálta jó szórakozás, tartalmas kikapcsolódás és feledhetetlen élmény. Nincs mire várni. Indítsuk el ismét együtt az Őrségi nyarat. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket június utolsó hétvégéjén a 44. Őrségi vásáron.
5: Reklámot hallottak.
0: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Rendkívüli hőség sújtja az országot. Közös hasznosításban látják a jövőt a körmendi rendészeti sporttelep számára. Megalakult a katolikus Caritas mentőszolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban, ezért összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. Magyar Péter miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre, 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon és igyon sok vizet. Közös hasznosításban látják a jövőt a körmendi rendészeti sporttelep számára. A használaton kívüli rendészeti sporttelep jövőjéről és esetleges városi hasznosításáról is szó esett a körmendi képviselőtestület ülésén elhangzott interpellációk között. Czafit Csaba hangsúlyozta, a közös hasznosítás feltétele a terület rendbetétele és sportolásra alkalmassá tétele, amely jelentős forrásokat igényelhet. Pozitív fejleménynek nevezte ugyanakkor, hogy az érintett felek között megkezdődött a párbeszéd a sporttelep sorsáról. Falunapot tartanak Csákány Doroszlón. Színes sport, családi és zenei programokkal várják az érdeklődőket a Csákány Doroszló sportpályán megrendezendő falunapon szombaton. A nap folyamán többek között főzőverseny, sportprogramok, játszóház, lufi buli, valamint különféle közösségi és szabadidős játékok várják a résztvevőket. A gyerekek számára légvár és fajátékok is rendelkezésre állnak, emellett bográcsozási és túra lehetőségek is színesítik a programot. Vasárnapig tart a 44. őrségi vásár. A szombati kínálatban szerepel többek között az Őrségi Nemzeti Park természeti értékeit bemutató program, könyvbemutató, valamint könnyű zenei és szórakoztató előadások. A nap egy már hagyományos túrával indul majd, tájékoztatott Őr Zoltán polgármester.
7: 8 órától veszi kezdetét már 27. alkalommal az Őrség Goricska gyalogtúra, illetve gyalogtúrát, és 8 óra 30 perckor vásárnyitott térzene, kezdődik a református templom mellett, közreműködik a Csepregváros zenekara. Ugye pár évvel ezelőtt áthelyeztük a megnyitót a település központjából a szabadtéri színpadra, a nagy színpadra, 9 órakor kirakodó vásár Győri Szent Péter központjában. Több mint 200 vásározó árus jelentkezett már be, és hát 9 órakor természetesen a 44. őrségi vásár ünnepélyes megnyitójára is sor kerül, amit ezúttal Horváth Nándor Zsolt országgyűlési képviselő úr nyit meg. A helyszín itt a vásári nagyszínpad Győri Szent Péteren és az Őrségi Kistérségi Alapfokú Művészeti Iskola citere és népénekes tanulói közreműködésével zajlik a nyitott szerep.
6: Körmendi tűzoltók is részt vettek a Rábában eltűnt férfi keresésében. A körmendi hivatásos tűzoltó parancsnokság munkatársai is részt vettek annak a sárvári férfinak a felkutatásában, akinek holttestét végül a Rába folyó sárvári szakaszán találták meg, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A férfi eltűnését június 22-én jelentették be hozzátartozói. A keresésben rendőrök, tűzoltók, polgárőrök és mentőszervezetek vettek részt, a nehezen járható területeket drónokkal, a folyó szakaszt hajóval is átvizsgálták. A hatóságok szerint bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel. A sajtóhírek szerint a mintegy 70 éves sótonyi férfi fürdőzni indult a Rábához, de nem tért haza. Megalakult a Katolikus Caritas mentőszolgálat, célja, hogy segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. A szervezet az MT-hez eljutatott közleményében idézi Zagyva Rihárdot, a Katolikus Caritas országos igazgatóját, aki azt mondta, a szervezet küldetése jelen lenni a kiszolgáltatott, bajba jutott emberek mellett. Az új mentőszolgálat ennek a küldetésnek a folytatása. Hamarosan nagy mennyiségben érkezik a piacra a szabadföldi magyar, görög és sárga dinnye, amely a termelők várakozásai szerint idén is kiváló minőségű lesz, áll a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által az MT-hez eljutatott közleményben. Magyarországon mintegy 1500 család foglalkozik dinnye termesztéssel, az egyfőre jutó éves fogyasztás pedig görög dinnyéből 10-12, sárga dinnyéből 1,5 kg. Csaknem 1200 teherautó veszteg el a Perzsa-öbölben, arra várva, hogy az iráni háború kitörése után lezárt Hormuzi szoroson átkelve elhagyhassa a térséget, áll az Allianz jelentésében. A cég szerint a hajókon tartózkodó tengerészek száma elérheti a 20 000-et.
0: Sporthírek.
6: A címvédő Vas Blanka nem áll rajthoz vasárnap a kerékpárosok országúti bajnokságának mezőnyversenyében Pannonhalmán. Az elmúlt hónap nem úgy alakult, ahogy tervezte, egészségügyi okok miatt le kellett állnia az edzéssel, írt a közösségi oldalán az olimpiai negyedik helyezett bringás.
0: Időjárás jelentés.
6: Ma napos csapadékmentes időben lesz részünk, helyenként élénk lesz az észak-észak-keleti szél, a hajnali órák még több felé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön enyhülés, a csúcshőmérséklet 34 fok körül alakul.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Spears is csatlakozott azokhoz a sztárokhoz, akik értékesítették a zenei katalógusok jogait. A TMZ információi szerint a Grammy-díjas énekesnő már meg is kötött egy megállapodást a Primary Wave kiadóval. Ezt a tavalyi év végén véglegesítették. Nincs még hivatalos megerősítés egyik fél részéről sem, viszont meglehetősen biztosnak tűnnek ezek az infók. A 41 éves popsztár életműve a 90-es évek és a 2000-es évek elejének meghatározó slágereit foglalja magában, és biztos, hogy nagyon értékes, hiszen a 99-es debütálása óta Britney Spears 9 stúdióalbumot jelentett meg, világszerte pedig több mint 150 millió lemezt adott el.

0: Az Aporozsec és Mezőmisi a közös vadonatúj dal itt a Város Rádiójában. Legalább hétfőig forró napok és jó részt trópusi éjszakák várhatóak. A legmelegebb vasárnap és hétfő lesz. Nagyobb eséllyel vasárnap akár 40 fok sem kizárt, de erre a délnyugati szél segít majd rá, leginkább itt nálunk a mi térségünkben. Csapadék kizár, tovább fokozódik a szárazság. Némi lehűlés és bizonytalan mennyiségű záporok, zivatarok legkorábban hétfő késő délutántól, illetve kedden jöhetnek, ahogy ezt hallhattuk az előző órában is szakértőnktől, Pétervári Tibortól. A nyugati határvidéken jelenhetnek meg ezek elsők között, úgyhogy hétfőn reménykedhetünk majd egy picikét ebben. Addig pedig kitartás mindenkinek. Hamarosan a várospolgármesterével, dr. Szabó Barnával ajánljuk majd azokat a felfrissülési lehetőségeket, amelyek Körmend belvárosában várnak ránk, ha valamilyen oknál fogva ki kell mozdulnunk otthonról.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Jó árdiszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Az őrségi nyár hagyományosan az őrségi vásárral indul. Most sincs ez másként. Ahogy a napokban az iskolákban felkerül a táblákra a vakáció egy-egy betűje, úgy tárul egyre szélesebbre a képzeletbeli vásárkapu, hogy június 26-a és 28-a között befogadjon Temérdek portékával több mint 200 árust, sok ezer kedves vendéget, s meg annyi kulturális és könnyű zenei programot. No és jó kedvet az őrség szívébe, Őri Szent Péterre és az együtt ünneplő számos őrségi településre. Megelevenedő hagyományok, ismerkedés a természeti és tájképi értékekkel, őshonos házi állatokkal, zenés-táncos programok kicsiknek és nagyoknak, garantálta jó szórakozás, tartalmas kikapcsolódás és feledhetetlen élmény. Nincs mire várni, indítsuk el ismét együtt az őrségi nyarat. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket június utolsó hétvégéjén a 44. őrségi vásáron.
1: Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád

Körmendiek kedvenc zenéi, Körment kedvenc rádiójában, 99.8, a város rádiója rád hangolva.

0: Ez a Város Rádiója pénteken, amikor fokozódik a hőség, ahogy az előző órában is hallhatták. Ikasztó forróság köszönt ránk is a hétvégén. A többi közt erről, illetve a városi megelőző intézkedésekről fogunk beszélgetni ebben az órában dr. Szabó Barna polgármesterrel, akit hivatalában látogattunk meg tegnap. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma mérkezett meg, főleg a hétvégén kell extrém melegre készülnünk, hogy Körmend milyen intézkedéseket hozott ennek kapcsán. Elsőként ezeket sorolja a város polgármestere.
1: Igen, most már jó néhány nap óta tapasztaljuk, hogy kánikul van Magyarországon is, így Körmenden is természetesen. Az országos tisztifőorvos kiadta a másodfokú riasztást, ami valószínűleg harmadfokúba is el fog menni. Körmenden azonnal intézkedtünk. Egyrészt a párokapu az üzemelte nélkül is, de fokozatlanul figyelünk, hogy az reggeltől késő estig működjön. Ahogy a főtéren sétálok, látom, hogy jó a kihasználtság, és valóban szükség van rá, és megpihennek, megállnak az emberek. Ezen kívül a polgármesteri hivatal előtt levő ivókút, ami évekig nem működött, erre odafigyeltünk, hogy újra működjön. Nem csak a kánikula miatt, az nyár elejétől működik, tehát mindenkinek ajánlom azt is, hogyha a főtérnek ezen a részén, tehát a hivatal felüli részén van, akkor itt ivóvizet tud fogyasztani. Illetve próbálunk pluszba kedveskedni Körmendváros lakosság, illetve a főtéren közlekedőknek, mivel az árnyékolás szempontjából több árnyékot nem tudunk hozni, amik alapban is a fás részen vannak, és ugye nagyon nagy százaléka gyakorlatilag árnyéktalan a főtérnek, ezért a déltől 3 óráig, amikor a legkritikusabb időszak van hőstressz szempontjából, akkor pedig ásványvizeket teszünk ki a párokapu mellé, ott mindenki megtalálja. Jéghideg vizet nem tudunk szolgálni, mert gyorsan felmelegszik, de arra figyelünk, az árnyékra tegyük, tehát hogy frissítő hatást legyen, és felhívom mindenkinek a figyelmét, egyrészt, hogy vigyázzunk, hogy figyeljünk egymásra. Ugye ez a hőstressz a gyermekeket, időseket és szívbetegeket érinti legjobban, de nyilván mindenkire vonatkozik az, hogy kerüljük a tűzőnapot, árnyékos helyet keressük, ha 10-től 3-ig, illetve inkább déltől 3-ig, ha nem muszáj, akkor ne tartózkodjunk kültéren, és ne csak akkor fogyasztunk folyadékot, amikor úgy érezzük, hogy szomjasak vagyunk, hanem különben is, és ezért van például az ásványvíz, meg az ivókút is, hogy akkor ilyenkor, ha szomjasak vagyunk, hanem álljunk meg, és ígyunk meg egy fél literrel.

0: minket a kánikulában, a Körmendi belvárosban, a főtéri elemekről beszélgettünk már meddig dr. Szabó Barna polgármesterrel, most pedig folytatjuk ugyancsak a szabadságtéri különböző elemekkel, hiszen megérkeztek azok a pihenést szolgáló létesítmények, amelyekről tavasszal már szóltunk. Mivel gazdagodott a főtér, mi az, amit már birtokba lehet venni?
1: Igen, a versenyképes járások program keretében pályázaton adtuk be ezekre az elemekre a pályázatot, és nyertünk rajta. Én megmondom őszintén, egy kicsit gyorsabbra számítottam, szerettem volna, hogy a tavasszal kimannak az eszközök, de jobb késő, mint soha. Keddi napon megérkezett a főtérre a két okos elem, ez a 8 személyes okospad, illetve a okos könyvkölcsönző, vagy kis könyvtár, nevezhetjük bárhogy. Ezek a anyagi szempontból a nagyobb részét tették ki. A másik két elem, a sakkasztal meg a játszó elemek, azok rövidesen érkezni fognak, tehát őszig ezekre se kell várni, csak különböző cégtől rendeltük be őket. Én kipróbáltam az okospadot, nagyon jó, tehát a hozzáfűzött reményeket beváltja. Széles sávú wifi-t ad, 8 ember kényelmesen le tud ülni. Ha esik az eső, tető van fölöttünk, mert gyakorlatilag az egész egységnek a teteje az egy hatalmas napelem. Tölteni tudjuk kontaktmódon is, meg húzalon is a telefonunkat, illetve még egy újdonság, ami nekem is újdonság volt különben, hogy rá tudunk csatlakozni Bluetooth-on keresztül magára az eszközre, van egy hangfal, úgyhogy akár zenét is tudunk hallgatni a saját telefonunkról. Én úgy gondolom, hogy fiataloknak, időseknek ez egy találkozási pont is tud lenni, magán a funkcionális részén túl. Esztétikailag is modern, jól mutat, úgyhogy mindenképpen azt mondom, hogy mindenki jöjjön, nézze meg, próbálja ki. Én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen kardinális pontja lesz Körmend városának a főtéren belül is. A másik elem pedig ez a okos könyvtárnak mondjuk. Ugye nem újdonság, tehát nagyon sok településen már elkezdték a lakosság azt a típusú kezdeményezését. Kiteszünk részünkre nem használt könyveket, nyugodtan vigye el bárki, ha akarja, csak elolvassa, visszaviszi, akarja, örökbe elviszi, meg mindenki hozzon is. Mindannyian tudjuk, hogy a könyv az egy olyan dolog, hogyha otthon már kiolvastuk többször, és tudjuk, hogy már többet sohasem fogjuk, az akkor se olyan, hogy egy kukába végezze, tehát nem az a sorsa egy könyvnek, mert az embernek ahhoz nincs erkölcsileg, meg nincs szíve hozzá. Tehát gyakorlatilag ez egy lehetőség, hogy akkor betesszük a közösbe, aki akarja, később elolvassa, használja, akár hazaviszi. Úgyhogy én gondolom, hogy a kezdőfeltöltést azt megtettem könyvekkel, de én úgy gondolom, hogy kicsit felfigyel erre a lakosság, akkor meg fog telni ez a könyves szekrény könyvekkel. Sok település ilyen kiszuperált, ráföstött kettős szekrényeket tesz ki ebből a célból. Ez egy ilyen sokkal komolyabb, mind időjárás szempontjából, mind esztétikailag, ez egy komoly, megvilágított könyveszekrény. Egyébként ennek is meglepődtem a kapacitásán. Tehát úgy éreztem, hogy nagyon sok könyvet hoztam oda, hogy feltöltsem kezdőtöltetként, de elveszik a könyveszekrény, úgyhogy bizony, mert egy pár héten belül rákaptak a körmendiek, és föl lesz töltve, és akkor mindenki hozzon egyet, vigyen egyet.

0: Folytatjuk dr. Szabó Barna polgármesterrel a beszélgetést, hiszen van még egy fontos téma, amiről szót kell ejtenünk, ez pedig az a két testvérvárosi látogatás, amellyel próbálja Körmend egy kicsit szorosabbá fűzni ezeket a nemzetközi kapcsolatokat. Hova szóltak a meghívások az előző napokban?
1: Igen, ez nem adhok módon történik, hanem már általában év elején beprogramozzuk egymás között, és megbeszéljük, hogy akkor melyik testvérvárost mikor várjuk mi, nagy szeretettel, illetve ők mikor várnak minket ki. Az elmúlt egy héten belül két testvérvárosunknál jártam az ő meghívásukra, az egyik Roznov, cseh testvérvárosunk, ami messzebb van, hozzáteszem, nekik egy ilyen háromnapos fesztiváljuk van itt a Szent Iváné körül, erre kaptunk meghívást, csak azzal a kiegészítéssel, hogy szerették volna, hogy a fesztivál egy napja keretén belül a hagyományos magyar gulyással megismertetnénk az ott élőket. Itt mi bevásároltuk az alapanyagot hozzá, 2-300 főre kérték, hogy akkor készítsük el az ételt, és természetesen ingyen adtuk az ottani lakosságnak, a esetleges becsületkasszából befolyó összeget pedig jótékony célra fogják felhasználni. Nagyon nagy sikere volt, örömmel konstatáltuk. Azért volt munka vele, hozzáteszem, tehát körülbelül 350 adagot mértünk ki, és nagyon gyorsan, tehát olyan gyorsan fogyott, amilyen sebességgel merni tudtuk ezt, hogy egy kicsit nagyobb kedvet csináljunk hozzá, vittünk hozzá varaszpálinkát, és egy 200 varaszpálinkával is megkínáltuk az ott élőket. Nagyon jók voltak a visszajelzések.
0: Volt, aki még nem kóstolt gulyást, hogy itt evett először?
1: Igen, ezt a hagyományos magyar gulyást majd újdonság volt nekik, tehát tudják, hogy a gulyásnak Magyarország az őshazája, de van ez a, amit én nem tudtam, egy cseh gulyásnak nevezett dolog, amit úgy kóstolni nem kóstoltam, de beszéltünk róla. Gulyásnak hívják, de távol áll a mi hagyományos gulyásunkhoz, és tisztában vannak vele, hogy ez az igazi. És mondhatom azt, hogy az ottani kóstolóknak 90%-ának újdonság volt, és nagyon jó volt a visszhang, úgyhogy én köszönöm a munkatársaimnak is. Az egy kicsit nehézséget okozott, hogy 5 órai autóútnyira szállítani az alapanyagokat, hogy magyar alapanyagból tudjunk dolgozni, de meg tudtuk oldani ennek a fagyasztását, felengedését, meg hogy kész is legyen, úgyhogy minden jó sikerült. Ezen kívül pedig ugye a közelben van Fürstenfeld testvérvárosunk, ami most már itt az S7-esnek autóútnak az átadása jó voltából fél órán belül szabályosan megközelíthető. Ez egy kicsit azért adhok meghívás volt, mert a Ausztria válogatottja kijutott a világbajnokságra. Aznap esti argentin-osztrák meccsre egy hatalmas kivetítőt helyeztek ki Fürstenfeld főterére. Szerintem egy 2-3 ezer ember jelen volt, az ottani polgármester hívott meg. Én szívesen tettem eleget a meghívásnak. Argentina nyert 2-0, de egyébként a kedvüket nem szegte az ott lakóknak, ahogy láttam. Maga érdemes volt megnézni a rendezvényt, tehát jó volt látni, hogy mennyi embert ki lehet csalogatni ilyen eseményre. Az ember ilyen szempontból tanulni is tud későbbiek tekintetében. Bízom benne, hogy majd a két év múlva megrendezendő EB-n, hogyha Magyarország is ki lesz, akkor itt a Körmend főterén vissza tudjuk hívni a fürstenfeldi polgármester urat és a fürstenfeldieket.
0: Biztos lesz még addig is azért lehetőség valamilyen más okból kifolyólag, hogy jöjjenek. Van már terben hasonló program?
1: Igen, én úgy gondolom, hogy eddig is éltek ezek a kapcsolatok, de kicsit szorosabb, tehát két oldalról az a közös cél, hogy szorosabbra fűzzük. A következő nagyobb program nálunk a körmendi napok, ami augusztus 19-20-a köré szokott csoportosulni. Erre a testvérvárosok természetesen meg lesznek hívva, illetve még egy nagy durranás nálunk az adventi programsorozat. Már most megbeszéltem az ottani kollégákkal, hogy akkor szeretettel várjuk őket akkor a körmendi napokon felül az adventi programsorozatunk valamelyik részéhez.

0: bit excited.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Buongiorno, signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország. De a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza.
4: Én csak itt vásárolok.
5: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
3: Ciao, ciao bella!
6: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
7: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink, 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinley termékek, csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
1: Reklámot hallottak. 99.8.
5: Körmend FM.
1: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: Szombaton harmadfokú hőségriasztás lesz érvénybe. Körmendet is érinti a borostyánkő megjelölését célzó civil kezdeményezés. Ismét Zalaszentgrót lesz a gyógynövények fővárosa. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombaton harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben. Az országos tiszti főorvos péntek éjfélig meghosszabbította a másodfokú hőségriasztást, szombaton pedig már a legmagasabb harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. Dr. Király Ildikó, Vasvár megyei tiszti főorvos sorolt néhány tanácsot azzal kapcsolatban, mire figyeljünk a meleg napok során egészségünk érdekében.
9: Itt tehát a lakosság ugye először is napközben tartsa az ablakokat zárva, sötétítő függönyökkel, lehetőleg éjszaka szellőztessenek, vagy a hajnali órákban. És hogyha van légkondicionáló berendezésük, amikor ezt alkalmazzák, akkor mindenképpen a működés alatt tartsák zárva a nyilászárókat, az ablakokat. Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, ha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezetét. Mi az, ami még nagyon fontos? A folyadékpótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ígyunk, hanem megelőző jelleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra.
8: Körmendet is érinti a borostyánkő út megjelölését célzó civil kezdeményezés. A projekt célja, hogy a római kori kereskedelmi és katonai útvonal kulturális örökségét szélesebb körben ismerté tegye. A kezdeményezés egyik elindítója Varga Péter, a Szavária Múzeum munkatársa, aki szerint az ötlet kerékpáros túrai során fogalmazódott meg. A projekt keretében minden érintett településen olyan információs táblákat helyeznek el, amelyek bemutatják az út történetét és jelentőségét. A borostyánkő út délvasi szakaszához kapcsolódó települések között szerepel Egyházas Hollós, Molnaszecsőd, Magyarszecsőd, Körmend, Katafa és Nádasd. Az első emlékeztető táblát 2025-ben Nádasdon állították fel. Zenei és kulturális programot rendeznek a Bóbita pincénél Nagymizdón. Szombaton zenei és közösségi programokkal várják az érdeklődőket a helyszínen. A rendezvényen citera és harmonika muzsika hangzik el, fellép többek között Pesti János, valamint Károly Balázs és Bakó Dominik. A kulturális műsorok között néptánc bemutatót is tartanak. Tócsnyi Fesztivált rendeznek Pető Mihály Fá. Az érdeklődők megismerkedhetnek majd a tócsnyi, azaz egy jellegzetes krumpliétel vasi változataival. A nap folyamán több fellépő és közösségi csoport is színpadra lép, az est pedig koncertekkel zárul. Strandpoci bajnokságot rendeznek a hétvégén Körmenden a Rába parton. A mérkőzések a Rába parti homokos pályán zajlanak, a programban csoportmérkőzések és helyosztók is szerepelnek, mondta el Bartik Dávid, a rendezvény egyik főszervezője.
0: Ez is jót tesz neki, hogy tényleg a Rába part, az ember el tud menni mártozni egyet a vízben. Nem a csukát kell fölvenni, hanem tényleg ott egy sportcipő elég, aztán meg kötetlenebb. Tehát, hogy azért nem csinek. Jó, néha vannak, de azért nagyrészt nem véremenő csaták vannak, inkább egy baráti beszélgetések, sörözés, üdítőzés, kinek ahogy tetszik, és egy kicsit közösség kovácsoló ez az egész történet. A BL lebonyolítás szerint fogjuk játszani a meccseket. Igazából ezt úgy kell nézni, hogy mindenki játszik öt meccset egy tök véletlen sorsolással, és akkor az első 16 fog tovább jutni, és akkor utána jönnek a 8-ot döntők, 4-et döntők, stb.
8: Ismét Zalaszentgrót lesz a gyógynövények fővárosa. A gyógynövények állnak az idei Zalai Herbafest középpontjában. A szombati zalaszentgróti esemény gyógynövényes előadásokat, bemutatókat, szakmai programokat, valamint gasztronómiai élményeket ígér. Az ingyenesen látogatható napot a Csáford Völgyi Naturpont szervezi, ahova az ország különböző tájairól érkeznek idén is előadók. Későbbre tolódott a Magyarországi Túlfogyasztás napja, amelyet idén június 24-én érünk el. Ez csak nem egy hónappal későbbi időpont, mint az előző években, ami első látásra kedvező fejleménynek tűnhet. A WWF Magyarország szerint azonban óvatosan kell értelmezni a számokat, mert a javulás mögött elsősorban nem zöld fordulat áll. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy tudatosan induljunk el a valódi fenntarthatóság irányába, döntéshozói, vállalati és egyéni szinten is. Megkezdődött az utóbbi évek egyik legjelentősebb restaurálási munkája a Vatikánban. Az apostoli palotákban található Raffaello Loggiák felújítása 5 évig tart majd, jelentette be a helyreállítási munkákról tartott sajtótájékoztatón a Vatikáni Múzeum igazgatója. Arról a fedett folyosóról van szó, amelyet Raffaello tervei alapján 1517 és 1519 között a festő tanítványai valósítottak meg. A Vatikáni Múzeum 20 fős restaurátor csapatának feladata lesz, hogy új fényt adjon a loggiák freskóinak, stukkóinak és más dekorációinak.
1: Sporthírek.
8: Szeptember 1-ével távozik posztjáról Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. A sportvezető szervezet honlapján kedden megjelent nyíllevélben hangsúlyozta, teljes tisztújításra van szükség, ezért elvárja, hogy az elnökség valamennyi tagja nyújtsa vele mondását.
1: Időjárás jelentés.
8: Ma napos csapadékmentes időben lesz részünk, helyenként élénk lesz az északi-északkeleti szél, a hajnali órák még több felé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön enyhülés, a csúcshőmérséklet 34 fok körül alakul.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

Nyár indító hangulatot hoz, palóznak a Jazz Picnic idén is, annak ellenére, hogy a nyár második felében rendezik meg, viszont berobbantja az északi parton a szezon javát, ezt ígérik a koncertélmények mellé a szervezők. A nagy színpadon most poposabb lesz állítólag a hangzás, a kisebb helyszíneken pedig a klasszikus jazz kap főszerepet. A programot ráadásul borkóstolók és divat bemutatók is színesítik a magyar tengerpartján, így valódi összművészeti élmény várja a látogatókat, akik amúgy egyre többen vannak már a paloznaki jazz pikniken. A zárónap igencsak izgalmasnak ígérkezik idén, egy legendás brit formáció indítja az estét, ők Matt Bianco.

0: Pharrell Williams a Város Rádiójában 3 perccel fél 12 előtt. Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el ezért a kormány. Magyar Péter irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, ebben részt vesz több miniszter is. A hétvégére rendkívüli tájékoztatást ígérnek majd folyamatosan, amíg itt lesz felettünk ez a hőkupola. A miniszterelnök amúgy azt kérte, hogy vegyük most nagyon komolyan a hatóságok kéréseit. Erre figyelmeztetett az országos tisztifőorvos is, Oroszi Beatrix úgy fogalmazott, hogy most ne csak magunkra, hanem a körülöttünk lévőkre is sokkal jobban figyeljünk. A napokban a vörös kód és a tűzgyújtási tilalom is érvényben van, fellélegzést majd a hétfő késő délután és a keddi nap hozhat.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas, dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós, kemencés, lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Kalcsar Küvé koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, hegypásztor pincék, Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
1: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerezz színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
4: Reklámot hallottak.
1: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Gerix és Bibirex a közöseitek körben, Defemám. Ma van a kábítószer kereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. A legfrissebb jelentések a drog probléma összetettségére irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
1: Megjelentek új szintetikus drogok, és ezeknek a közegészségügyi kockázatára hívja fel a figyelmet, vagy az, hogy a kokain és a kannabisz változó gyakran erősebb formái megjelennek a piacon. Habár Magyarországra mondjuk nem jellemző, de azért jelen vannak az opioidnak új erős szintetikus változatai, új trendek is vannak, hogy poliázzák bizonyos dolgokat. Mindig meg kell újulni a szakmának is, hogyha megjelennek új szerek, új kereskedelmi módszerek, mert ugye ez a rendészetről is szól, tehát hogy említsek egy példát, mondjuk a drónok vagy az online kereskedelem szükségben az innovációra.

Hamarosan drágábbak lesznek a külföldről rendelt csomagjaink, hiszen egy új uniós vámszabály lép életbe az Európán kívülről érkező kis csomagokra, így például a Temuról, a Shineről és egyéb más külföldi webáruházakból rendelt. 150 eurónál kisebb értéki küldemények után kell majd vámot fizetni, termékkategóriánként 3 eurót. Ez azt jelenti, hogyha egy csomagon például fülhallgatót rendelünk, meg telefonos alkatrészeket és még mondjuk ruhát is, akkor akár 9 eurós plusz költséggel is számolhatunk. Ez várhatóan a fogyasztói árakban jelenik majd meg. Az intézkedéssel a fogyasztókat szeretnék védeni, ez a hivatalos álláspont.

0: Calvin Harris legújabbjával búcsúzik el a péntek délelőttünk. Én köszönöm szépen, hogy velem tartottak a folytatásban, és maradjanak itt a Körmend FM-en, hiszen a frissítő slágerek közül most a legjobb magyarokat játsszuk majd a déli híreket követően, aztán Tóth Cilit érkezik, mint mindig ma délután, és én kívánok kitartást a forró hétvégére, vigyázzalak nagyon magukra, Hászalai Balást hallották.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Az Őrségi nyár hagyományosan az Őrségi vásárral indul. Most sincs ez másként. Ahogy a napokban az iskolákban felkerül a táblákra a vakáció egy-egy betűje, úgy tárul egyre szélesebbre a képzeletbeli vásárkapu, hogy június 26-a és 28-a között befogadjon Temérdek portékával több mint 200 árust, sok ezer kedves vendéget, s meg annyi kulturális és könnyű zenei programot. No és jó kedvet az Őrség szívébe, Őri Szent Péterre és az együtt ünneplő számos őrségi településre. Megelevenedő hagyományok, ismerkedés a természeti és tájképi értékekkel, őshonos házi állatokkal, zenés-táncos programok kicsiknek és nagyoknak. Garantálta jó szórakozás, tartalmas kikapcsolódás és feledhetetlen élmény. Nincs mire várni, indítsuk el ismét együtt az őrségi nyarat. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket június utolsó hétvégéjén a 44. Őrségi vásáron.
3: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
1: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
3: Ciao, ciao bella!
4: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós, kemencés, lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Kalcsar Küvé koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék, Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
1: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Rendkívüli hőség sújtja az országot. Közös hasznosításban látják a jövőt a körmendi rendészeti sporttelep számára. Megalakult a Katolikus Karitas mentőszolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban, ezért összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. Magyar Péter miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre, 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon és igyon sok vizet. Közös hasznosításban látják a jövőt a körmendi rendészeti sporttelep számára. A használaton kívüli rendészeti sporttelep jövőjéről és esetleges városi hasznosításáról is szó esett a körmendi képviselőtestület ülésén elhangzott interpellációk között. Szafit Csaba hangsúlyozta, a közös hasznosítás feltétele, a terület rendbetétele és sportolásra alkalmassá tétele, amely jelentős forrásokat igényelhet. Pozitív fejleménynek nevezte ugyanakkor, hogy az érintett felek között megkezdődött a párbeszéd a sporttelep sorsáról. Falunapot tartanak Csákány Doroszlón. Színes sport, családi és zenei programokkal várják az érdeklődőket a Csákány Doroszló sportpályán megrendezendő falunapon szombaton. A nap folyamán többek között főzőverseny, sportprogramok, játszóház, lufi buli, valamint különféle közösségi és szabadidős játékok várják a résztvevőket. A gyerekek számára légvár és fajátékok is rendelkezésre állnak, emellett bográcsozási és túra lehetőségek is színesítik a programot. Vasárnapig tart a 44. őrségi vásár. A szombati kínálatban szerepel többek között az Őrségi Nemzeti Park természeti értékeit bemutató program, könyvbemutató, valamint könnyű zenei és szórakoztató előadások. A nap egy már hagyományos túrával indul majd, tájékoztatott Őr Zoltán polgármester.
6: 8 órától veszi kezdetét, már 27. alkalommal az őrség Koricska gyalogtúra, illetve gyalogtúrák, és 8 óra 30 perckor vásárnyitó térzene, kezdődik a református templom mellett, közreműködik a Csetregváros fúvószenekara. Ugye pár évvel ezelőtt áthelyeztük a megnyitót a település központjából a szabadtéri színpadra, a nagy színpadra, amit 9 órakor kirakodó vásár Győri Szent Péter központjában. Több mint 200 vásározó árus jelentkezett már be, és hát 9 órakor természetesen a 44. őrségi vásár ünnepélyes megnyitójára is sor kerül, amit ezúttal Horváth Nándor Zsolt országgyűlési képviselő úr nyit meg. A helyszín itt a vásári nagyszínpad Győri Szent Péteren és az őrségi kistérségi alapú művészeti iskola citere és népénekes tanulói közreműködésével zajlik a nyitó szerem.
5: Körmendi tűzoltók is részt vettek a Rábában eltűnt férfi keresésében. A körmendi hivatásos tűzoltó parancsnokság munkatársa is részt vettek annak a sárvári férfinak a felkutatásában, akinek holttestét végül a Rába folyó sárvári szakaszán találták meg, közölte a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság. A férfi eltűnését június 22-én jelentették be hozzátartozói. A keresésben rendőrök, tűzoltók, polgárőrök és mentőszervezetek vettek részt, a nehezen járható területeket drónokkal, a folyó szakaszt hajóval is átvizsgálták. A hatóságok szerint bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel. A sajtóhírek szerint a mintegy 70 éves sótonyi férfi fürdőzni indult a Rábához, de nem tért haza. Megalakult a Katolikus Caritas mentőszolgálat, célja, hogy segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. A szervezet az MT-hez eljutatott közleményében idézi Zagyva Rihárdot, a Katolikus Caritas országos igazgatóját, aki azt mondta, a szervezet küldetése jelen lenni a kiszolgáltatott, bajba jutott emberek mellett. Az új mentőszolgálat ennek a küldetésnek a folytatása. Hamarosan nagy mennyiségben érkezik a piacra a szabadföldi magyar, görög és sárga dinnye, amely a termelők várakozásai szerint idén is kiváló minőségű lesz, áll a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által az MT-hez eljutatott közleményben. Magyarországon mintegy 1500 család foglalkozik dinnye termesztéssel, az egyfőre jutó éves fogyasztás pedig görög dinnyéből 10-12, sárga dinnyéből 1,5 kg. Csaknem 1200 teherautó veszteg el a Perzsa-öbölben, arra várva, hogy az iráni háború kitörése után lezárt Hormuzi szoroson átkelve elhagyhassa a térséget, áll az Allianz jelentésében. A cég szerint a hajókon tartózkodó tengerészek száma elérheti a 20 000-et.
1: Sporthírek.
5: A címvédő Vas Blanka nem áll rajthoz vasárnap a kerékpárosok országúti bajnokságának mezőnyversenyében Pannonhalmán. Az elmúlt hónap nem úgy alakult, ahogy tervezte, egészségügyi okok miatt le kellett állnia az edzéssel, írt a közösségi oldalán az olimpiai negyedik helyezett bringás.
1: Időjárás jelentés.
5: Ma napos csapadékmentes időben lesz részünk, helyenként élénk lesz az észak-észak-keleti szél, a hajnali órák még több felé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön enyhülés, a csúcshőmérséklet 34 fok körül alakul.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turné. Naponta 2x60 percben. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Tudtam magam, hogy este körbe-körbe szédelek, bár még elittem, minden egyben van.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szombaton 3-fokú hőségriasztás lesz érvényben. Körmendet is érinti a borostyánkő megjelölését célzó civil kezdeményezés. Ismét Zalaszentgrót lesz a gyógynövények fővárosa. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombaton 3-fokú hőségriasztás lesz érvényben. Az országos tiszti főorvos péntek éjfélig meghosszabbította a 2-fokú hőségriasztást, szombaton pedig már a legmagasabb 3-fokú riasztás lép életbe az egész országban. Dr. Király Ildikó, Vasvár megyei tiszti főorvos sorolt néhány tanácsot azzal kapcsolatban, mire figyeljünk a meleg napok során egészségünk érdekében.
2: Itt tehát a lakosság ugye először is napközben tartsa az ablakokat zárva, sötétítő függönyökkel, lehetőleg éjszaka szellőztessenek, vagy a hajnali órákban. És hogyha van légkondicionáló berendezésük, amikor ezt alkalmazzák, akkor mindenképpen a működés alatt tartsák zárva a nyilászárókat, az ablakokat. Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, ha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezetét. Mi az, ami még nagyon fontos? A folyadékpótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ígyunk, hanem megelőző jelleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra.
1: Körmendet is érinti a borostyánkő út megjelölését célzó civil kezdeményezés. A projekt célja, hogy a római kori kereskedelmi és katonai útvonal kulturális örökségét szélesebb körben ismerté tegye. A kezdeményezés egyik elindítója Varga Péter, a Szavária Múzeum munkatársa, aki szerint az ötlet kerékpáros túrái során fogalmazódott meg. A projekt keretében minden érintett településen olyan információs táblákat helyeznek el, amelyek bemutatják az út történetét és jelentőségét. A borostyánkő út délvasi szakaszához kapcsolódó települések között szerepel Egyházas Hollós, Molnaszecsőd, Magyarszecsőd, Körmend, Katafa és Nádasd. Az első emlékeztető táblát 2025-ben Nádasdon állították fel. Zenei és kulturális programot rendeznek a Bóbita pincénél Nagymizdón. Szombaton zenei és közösségi programokkal várják az érdeklődőket a helyszínen. A rendezvényen citera és harmonika muzsika hangzik el, fellép többek között Pesti János, valamint Károly Balázs és Bakó Dominik. A kulturális műsorok között néptánc bemutatót is tartanak. Tócsnyi fesztivált rendeznek Pető Mihály fá. Az érdeklődők megismerkedhetnek majd a tócsnyi, azaz egy jellegzetes krumpli étel vasi változataival. A nap folyamán több fellépő és közösségi csoport is színpadra lép, az est pedig koncertekkel zárul. Strandpoci bajnokságot rendeznek a hétvégén Körmenden a Rába parton. A mérkőzések a Rába parti homokos pályán zajlanak, a programban csoportmérkőzések és helyosztók is szerepelnek, mondta el Bartik Dávid, a rendezvény egyik főszervezője.
3: Ez is jót tesz neki, hogy tényleg a Rába part, az ember el tud menni mártozni egyet a vízben. Nem a csukát kell fölvenni, hanem tényleg ott egy sportcipő elég, aztán meg kötetlenebb. Tehát, hogy azért nem csinek. Jó, néha vannak, de azért nagyrészt nem véremenő csaták vannak, inkább egy baráti beszélgetések, sörözés, üdítőzés, kinek ahogy tetszik, és egy kicsit közösség kovácsoló ez az egész történet. A BL lebonyolítás szerint fogjuk játszani a meccseket. Igazából ezt úgy kell nézni, hogy mindenki játszik öt meccset egy tök véletlen sorsolással, és akkor az első 16 fog tovább ütni, és akkor utána jönnek a 8-ot döntők, 4-et döntők, stb.
1: Ismét Zalaszentgrót lesz a gyógynövények fővárosa. A gyógynövények állnak az idei Zalai Herbafest középpontjában. A szombati zalaszentgróti esemény gyógynövényes előadásokat, bemutatókat, szakmai programokat, valamint gasztronómiai élményeket ígér. Az ingyenesen látogatható napot a Csáford Völgyi Naturpont szervezi, ahova az ország különböző tájairól érkeznek idén is előadók. Későbbre tolódott a magyarországi túlfogyasztás napja, amelyet idén június 24-én érünk el. Ez csak nem egy hónappal későbbi időpont, mint az előző években, ami első látásra kedvező fejleménynek tűnhet. A WWF Magyarország szerint azonban óvatosan kell értelmezni a számokat, mert a javulás mögött elsősorban nem zöld fordulat áll. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy tudatosan induljunk el a valódi fenntarthatóság irányába, döntéshozói, vállalati és egyéni szinten is. megkezdődött az utóbbi évek egyik legjelentősebb restaurálási munkája a Vatikánban. Az apostoli palotákban található Raffaello Loggiák felújítása 5 évig tart majd, jelentette be a helyreállítási munkákról tartott sajtótájékoztatón a Vatikáni Múzeum igazgatója. Arról a fedett folyosóról van szó, amelyet Raffaello tervei alapján 1517 és 1519 között a festő tanítványai valósítottak meg. A Vatikáni Múzeum 20 fős restaurátor csapatának feladata lesz, hogy új fényt adjon a Loggiák freskóinak, stukkóinak és más dekorációinak.
0: Sporthírek.
1: Szeptember 1-ével távozik posztjáról Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. A sportvezető szervezet honlapján kedden megjelent nyíllevélben hangsúlyozta, teljes tisztújításra van szükség, ezért elvárja, hogy az elnökség valamennyi tagja nyújtsa vele mondását.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napos csapadékmentes időben lesz részünk, helyenként élénk lesz az észak-észak-keleti szél, a hajnali órák még több felé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön enyhülés, a csúcshőmérséklet 34 fok körül alakul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

Hét utolsó könnyed, laza délutánja itt a Körmend FM-en. Tóth Cili vagyok ezúttal is, és egészen 5-ig leszek itt önökkel az éterben. Ma is jó kis érdekességekkel, hasznos infókkal, programajánlókkal készültem, de mint mindig ezúttal is a hűsítős lágereké a főszerep, úgyhogy nem is húzom tovább az időt. Pörögjön a délután tovább Sam Feld, Joe Baggio és Robin Schulz után James Blunt és Ward Thomas közösével szól a Halfway. Ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép délutánt, kitartást a még hátralévő munkaidőhöz, na meg persze jó rádiózást velünk.

0: Közlekedési információk.
1: Bizony ma sem pihennek a magyar közút munkatársai, több helyütt kell forgalomkorlátozásra számítani. A 8-as számú főúton Körmend, valamint Horváth Nádaiak közt kaszálás lassítja a haladást, de ugyancsak kaszálnak a 76-oson is, Nádasd és Ozmánbükk közt, itt félpályás zárásra is számítani kell az autósoknak. A 86-oson Rádóc és Balogunyom közt is félpályás zárás mellett dolgoznak a magyar közút szakemberei még egy rövid ideig. Dolgoznak az Őri-Szentpéter-Rönök összekötő úton, valamint a Vasszentmihályi Felsőszolnok összekötő úton mindkét helyszínen kaszálás lassítja a haladást, munkagépeket kell kerülgetni. Rum térségében pedig a 87-esen szintén útkarbantartási munkálatok folynak, kiépített terelés mellett tudnak haladni az autósok. Nagyon meleg van, ez az autósokat is megviseli, a reakció idő hosszabbodhat, úgyhogy még körültekintőbben autózzanak az utakon.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tours szállította.
2: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
0: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gángó Tours, Nádasd. Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gángó Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
3: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu.
4: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
5: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
2: Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. This is one night, and you'll never see her again.

24/7 és a Sleep to My Music forgott a Város Rádiójában. A folytatásban érkezik majd a Nox és a Fel című 2024-es dala, Flóráida és Hubert közösét is pörgetem majd I Don't Like It, I Love It címmel, előttük pedig Szom legfrissebbjét indítom, Soul, a Home Record. Jó rádiózást!

Az első óránknak elérkeztünk a végéhez, Lakosi Gabi vált a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat, de ne menjenek messzire, jövünk vissza a hírek után, és folytatjuk a délutánt, programajánlózunk, hiszen július 1-én folytatódnak a Bárkaházi esték is, hogy ezúttal ki lesz a vendég, az a következő órában kiderül, várom vissza önöket.

0: That shit's gonna be crazy. I think we got it.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésben? Címünk Suzuki Santo.

0: Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós, kemencés, lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék, Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Az Őrségi nyár hagyományosan az Őrségi vásárral indul. Most sincs ez másként. Ahogy a napokban az iskolákban felkerül a táblákra a vakáció egy-egy betűje, úgy tárul egyre szélesebbre a képzeletbeli vásárkapu, hogy június 26-a és 28-a között befogadjon Temérdek portékával több mint 200 árust, sok ezer kedves vendéget, s meg annyi kulturális és könnyű zenei programot. No és jó kedvet az Őrség szívébe, Őri Szent Péterre és az együtt ünneplő számos őrségi településre. Megelevenedő hagyományok, ismerkedés a természeti és tájképi értékekkel, őshonos házi állatokkal, zenés-táncos programok kicsiknek és nagyoknak. Garantálta jó szórakozás, tartalmas kikapcsolódás és feledhetetlen élmény. Nincs mire várni. Indítsuk el ismét együtt az őrségi nyarat. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket június utolsó hétvégéjén a 44. Őrségi Vásáron.
4: Reklámot hallottak.
5: 99.8.
4: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Rendkívüli hőség sújtja az országot. Közös hasznosításban látják a jövőt a körmendi rendészeti sporttelep számára. Megalakult a katolikus Karitas mentőszolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban, ezért összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. Magyar Péter miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre, 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon és igyon sok vizet. Közös hasznosításban látják a jövőt a körmendi rendészeti sporttelep számára. A használaton kívüli rendészeti sporttelep jövőjéről és esetleges városi hasznosításáról is szó esett a körmendi képviselőtestület ülésén elhangzott interpellációk között. Czafit Csaba hangsúlyozta, a közös hasznosítás feltétele a terület rendbetétele és sportolásra alkalmassá tétele, amely jelentős forrásokat igényelhet. Pozitív fejleménynek nevezte ugyanakkor, hogy az érintett felek között megkezdődött a párbeszéd a sporttelep sorsáról. Falunapot tartanak Csákány Doroszlón. Színes sport, családi és zenei programokkal várják az érdeklődőket a Csákány Doroszló sportpályán megrendezendő falunapon szombaton. A nap folyamán többek között főzőverseny, sportprogramok, játszóház, lufi buli, valamint különféle közösségi és szabadidős játékok várják a résztvevőket. A gyerekek számára légvár és fajátékok is rendelkezésre állnak, emellett bográcsozási és túra lehetőségek is színesítik a programot. Vasárnapig tart a 44. Őrségi Vásár. A szombati kínálatban szerepel többek között az Őrségi Nemzeti Park természeti értékeit bemutató program, könyvbemutató, valamint könnyű zenei és szórakoztató előadások. A napegy már hagyományos túrával indul, majd tájékoztatott Őr Zoltán polgármester.
5: 8 órától veszi kezdetét, már 27. alkalommal az Őrség Goricska gyalogtúra, illetve gyalogtúrák, és 8 óra 30 perckor vásárnyitott térzene, kezdődik a református templom mellett, közreműködik a Csetregváros búvószenekara. Ugye pár évvel ezelőtt áthelyeztük a megnyitót a település központjából a szabadtéri színpadra, a nagy színpadra, amit 9 órakor kirakodó vásár Győri Szent Péter központjában. Több mint 200 vásározó árus jelentkezett már be, és hát 9 órakor természetesen a 44. őrségi vásár ünnepélyes megnyitójára is sor kerül, amit ezúttal Horváth Nándor Zsolt országgyűlési képviselő úr nyit meg. A helyszín itt a vásári nagyszínpad Győri Szent Péteren és az őrségi kistérségi alapfokú művészeti iskola citere és nép énekes tanulói közreműködésével zajlik a nyitott szerem.
6: Körmendi tűzoltók is részt vettek a Rábában eltűnt férfi keresésében. A körmendi hivatásos tűzoltó parancsnokság munkatársai is részt vettek annak a sárvári férfinak a felkutatásában, akinek holttestét végül a Rába folyó sárvári szakaszán találták meg, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A férfi eltűnését június 22-én jelentették be hozzá tartozói. A keresésben rendőrök, tűzoltók, polgárőrök és mentőszervezetek vettek részt, a nehezen járható területeket drónokkal, a folyó szakaszt hajóval is átvizsgálták. A hatóságok szerint bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel. A sajtóhírek szerint a mintegy 70 éves sótonyi férfi fürdőzni indult a Rábához, de nem tért haza. Megalakult a Katolikus Caritas mentőszolgálat, célja, hogy segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. A szervezet az MT-hez eljutatott közleményében idézi Zagyva Rihárdot, a Katolikus Caritas országos igazgatóját, aki azt mondta, a szervezet küldetése jelen lenni a kiszolgáltatott, bajba jutott emberek mellett. Az új mentőszolgálat ennek a küldetésnek a folytatása. Hamarosan nagy mennyiségben érkezik a piacra a szabadföldi magyar, görög és sárga dinnye, amely a termelők várakozásai szerint idén is kiváló minőségű lesz, áll a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által az MT-hez eljutatott közleménybe. Magyarországon mintegy 1500 család foglalkozik dinnye termesztéssel, az egyfőre jutó éves fogyasztás pedig görög dinnyéből 10-12, sárga dinnyéből 1,5 kg. Csaknem 1200 teherautó veszteg el a Perzsa-öbölben arra várva, hogy az iráni háború kitörése után lezárt Hormuzi szoroson átkelve elhagyhassa a térséget, áll az Allianz jelentésében. A cég szerint a hajókon tartózkodó tengerészek száma elérheti a 20 000-et.
4: Sporthírek.
6: A címvédő Vas Blanka nem áll rajthoz vasárnap a kerékpárosok országúti bajnokságának mezőnyversenyében Pannonhalmán. Az elmúlt hónap nem úgy alakult, ahogy tervezte, egészségügyi okok miatt le kellett állnia az edzéssel, írt a közösségi oldalán az olimpiai negyedik helyezett bringás.
4: Időjárás jelentés.
6: Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarná a napot, csapadék nem érkezik, napközben helyenként élénk lesz a légmozgás, az UV-sugárzás nagyon erős, helyenként extrém lehet, tovább fokozódik a hőség, a legmelegebb órákban akár 37 fokos értékeket is mutathatnak a hőmérők.
4: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

vagyok tovább a délután, itt a 99.8-on a Körmend FM-en, Tóth Cili vagyok továbbra, és tartsanak velem, ötig leszek itt az éterben, és igyekszem hozni a hűsítő slágereket, ezáltal is hozzájárulva ahhoz, hogy egy kicsit gyorsabban teljen a hét utolsó munkanapja. 2 perccel vagyunk 2:45 után, Fun Factory után pedig Ed Sheerannel megyünk tovább, a tavalyi siker Skeletons szól most nálunk, de hozom majd a Valmár és Szikora Robi közösét is, ez nem más, mint a Balatoni Lány jó rádiózást. After

0: Örmend FM. Programajánló.
1: Folytatódik a Bárkaházi esték lent a Rába parton. Július 1-én szerdán este 6 órára várnak minden érdeklődőt. Egy izgalmas és érdekes beszélgetésre, hiszen egy nem mindennapi olimpiai bajnok érkezik városunkba. Ő nem más, mint Pulai Imre. Őt lesz lehetőség majd kérdezgetni, vele lehet beszélgetni és találkozni. Tehát a Bárkaházban július 1-én este 6 órakor. Én kellemes kikapcsolódást és jó szórakozást kívánok mindannyiuk.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jó árdiszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, 1,5 literes Kinli termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj 2 darab Peroni 1,5 literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd 1 darab ajándék alkoholmentes 1,5 literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Az őrségi nyár hagyományosan az őrségi vásárral indul. Most sincs ez másként. Ahogy a napokban az iskolákban felkerül a táblákra a vakáció egy-egy betűje, úgy tárul egyre szélesebbre a képzeletbeli vásárkapu, hogy június 26-a és 28-a között befogadjon Temérdek portékával több mint 200 árust, sok ezer kedves vendéget, s meg annyi kulturális és könnyű zenei programot. No és jó kedvet az őrség szívébe, Őri Szent Péterre és az együtt ünneplő számos őrségi településre. Megelevenedő hagyományok, ismerkedés a természeti és tájképi értékekkel, őshonos házi állatokkal, zenés táncos programok kicsiknek és nagyoknak. Garantálta jó szórakozás, tartalmas kikapcsolódás és feledhetetlen élmény. Nincs mire várni. Indítsuk el ismét együtt az őrségi nyarat. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket június utolsó hétvégéjén a 44. őrségi vásáron.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában Körmend FM rád hangolva.

Lawson és a Taken Over Me forgott a 99.8-on az elmúlt percekben. Napokon belül rendkívüli hőség érkezhet. A meteorológusok szerint egy hőkupola alakulhat ki a térségünk felett, ami tartósan magas nappali hőmérsékletet eredményezhet. Ilyenkor sok család a kerti medencében keresi a felfrissülést, ám a nagy melegben a gyerekek fokozott figyelmet igényelnek. Sokan úgy gondolják, hogy a medence önmagában elegendő védelmet jelent a hőség ellen, pedig a közvetlen napsugárzás komoly terhet ró a szervezetre. A gyerekek számára mindenképpen érdemes árnyékos pihenőhelyet kialakítani, napernyővel, árnyékolóval, vagy akár a lombos fák alatt. A szakemberek szerint a kerti medence helyének kiválasztása nem csak kényelmi, hanem biztonsági kérdés is. A legjobb, ha sík, stabil talajra kerül, ahol a vízzel megtöltött medence súlya egyenletesen oszlik el. A biztonság érdekében érdemes a medence körül elegendő szabad helyet hagyni, és lehetőség szerint ne közvetlenül terasz, lépcső, vagy meredek lejtő, vagy csúszós burkolat mellé kerüljön. A nagy kánikulában a medence víze is gyorsan felmelegedhet, és hogyha a víz már nem nyújt valódi felfrissülést, érdemes gyakrabban cserélni, vagy friss vízzel pótolni. A medence környékén pedig ajánlott csúszásmentes felületet kialakítani. A legfontosabb szabály azonban változatlan, a gyerekeket a víz közelében egyetlen percre sem szabad felügyelet nélkül hagyni, még sekély medencében sem. És a déli órákban a legerősebb az UV-sugárzás, úgyhogy ilyenkor különösen fontos, hogy senki ne tartózkodjon hosszú ideig a tűző napon.

Katy Perry és a Hot & Cold szólt 2008-ból az elmúlt percekben. Itt a Város Rádiójában közelítünk egy újabb óra végéhez, vele együtt pedig Lakossi Gabi is, aki hozza a legfontosabb híreket, infókat 3-kor, én pedig jövök majd vissza a hírek után, és folytatjuk a délutánt. Mozi ajánlózunk, hiszen elbújhatunk a hűvös moziban, jó néhány izgalmas film társaságában, hogy miket láthatunk a hétvégén, arról szól ezt a következő órában, illetve arról se feledkezzünk el, hogy a hétvégén strandfoci ismét lent a Rábaparton, a részleteket a következő órában hozzuk majd. Várom vissza Önöket! First

Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már

0: 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Buongiorno, signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország. De a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza.
2: Én csak itt vásárolok.
3: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu
1: Ciao, ciao bella!
4: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu
5: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, 1,5 literes Kinli termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj 2 darab Peroni 1,5 literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd 1 darab ajándék alkoholmentes 1,5 literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
6: Reklámot hallottak.
0: 99.8
6: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: Szombaton 3-fokú hőségriasztás lesz érvényben. Körmendet is érinti a borostyánkő megjelölését célzó civil kezdeményezés. Ismét Zalaszentgrót lesz a gyógynövények fővárosa. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombaton 3-fokú hőségriasztás lesz érvényben. Az országos tiszti főorvos péntek éjfélig meghosszabbította a 2-fokú hőségriasztást, szombaton pedig már a legmagasabb 3-fokú riasztás lép életbe az egész országban. Dr. Király Ildikó, Vasvár megyei tiszti főorvos sorolt néhány tanácsot azzal kapcsolatban, mire figyeljünk a meleg napok során egészségünk érdekében.
8: Itt tehát a lakosság ugye először is napközben tartsa az ablakokat zárva, sötétítsen, sötétítő függönyökkel, lehetőleg éjszaka szellőztessenek, vagy a hajnali órákban. És hogyha van légkondicionáló berendezésük, amikor ezt alkalmazzák, akkor mindenképpen a működés alatt tartsák zárva a nyilászárókat, az ablakokat. Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, ha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezetét. Mi az, ami még nagyon fontos? A folyadékpótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ígyunk, hanem megelőző jelleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra.
7: Körmendet is érinti a borostyánkő út megjelölését célzó civil kezdeményezés. A projekt célja, hogy a római kori kereskedelmi és katonai útvonal kulturális örökségét szélesebb körben ismerté tegye. A kezdeményezés egyik elindítója Varga Péter, a Szavária Múzeum munkatársa, aki szerint az ötlet kerékpáros túrái során fogalmazódott meg. A projekt keretében minden érintett településen olyan információs táblákat helyeznek el, amelyek bemutatják az út történetét és jelentőségét. A borostyánkő út délvasi szakaszához kapcsolódó települések között szerepel Egyházas Hollós, Molnaszecsőd, Magyarszecsőd, Körmend, Katafa és Nádasd. Az első emlékeztető táblát 2025-ben Nádasdon állították fel. Zenei és kulturális programot rendeznek a Bóbita pincénél Nagymizdón. Szombaton zenei és közösségi programokkal várják az érdeklődőket a helyszínen. A rendezvényen citera és harmonika muzsika hangzik el, fellép többek között Pesti János, valamint Károly Balázs és Bakó Dominik. A kulturális műsorok között néptánc bemutatót is tartanak. Túcsnyi Fesztivált rendeznek Pető Mihály fá. Az érdeklődők megismerkedhetnek majd a Túcsnyi, azaz egy jellegzetes krumpli étel vasi változataival. A nap folyamán több fellépő és közösségi csoport is színpadra lép, az est pedig koncertekkel zárul. Strandpoci bajnokságot rendeznek a hétvégén Körmenden a Rába parton. A mérkőzések a Rába parti homokos pályán zajlanak, a programban csoportmérkőzések és hajóztók is szerepelnek, mondta el Bartik Dávid, a rendezvény egyik főszervezője.
9: Ez is jót tesz neki, hogy tényleg a Rába part, az ember el tud menni mártozni egyet a vízben. Nem a csukát kell fölvenni, hanem tényleg ott egy sportcipő elég, aztán meg kötetlenebb. Tehát, hogy azért nem csinek. Jó, néha vannak, de azért nagyrészt nem véremenő csaták vannak, inkább egy baráti beszélgetések, sörözés, üdítőzés, kinek ahogy tetszik, és egy kicsit közösség kovácsoló ez az egész történet. A BL lebonyolítás szerint fogjuk játszani a meccseket. Igazából ezt úgy kell nézni, hogy mindenki játszik öt meccset egy tök véletlen sorsolással, és akkor az első 16 fog tovább jutni, és akkor utána jönnek a 8-ad döntők, 4-ad döntők, stb.
7: Ismét Zalaszentgrót lesz a gyógynövények fővárosa. A gyógynövények állnak az idei Zalai Herbafest középpontjában. A szombati zalaszentgróti esemény gyógynövényes előadásokat, bemutatókat, szakmai programokat, valamint gasztronómiai élményeket ígér. Az ingyenesen látogatható napot a Csáford Völgyi Naturpont szervezi, ahova az ország különböző tájairól érkeznek idén is előadók. Későbbre tolódott a magyarországi túlfagyasztás napja, amelyet idén június 24-én érünk el. Ez csak nem egy hónappal későbbi időpont, mint az előző években, ami első látásra kedvező fejleménynek tűnhet. A WWF Magyarország szerint azonban óvatosan kell értelmezni a számokat, mert a javulás mögött elsősorban nem zöld fordulat áll. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy tudatosan induljunk el a valódi fenntarthatóság irányába, döntéshozói, vállalati és egyéni szinten is. Megkezdődött az utóbbi évek egyik legjelentősebb restaurálási munkája a Vatikánban. Az apostoli palotákban található Raffaello lodzsák felújítása 5 évig tart majd, jelentette be a helyreállítási munkákról tartott sajtótájékoztatón a Vatikáni Múzeum igazgatója. Arról a fedett folyosóról van szó, amelyet Raffaello tervei alapján 1517 és 1519 között a festő tanítványai valósítottak meg. A Vatikáni Múzeum 20 fős restaurátor csapatának feladata lesz, hogy új fényt adjon a lodzsák freskóinak, stukkóinak és más dekorációinak.
6: Sporthírek.
7: Szeptember 1-ével távozik posztjáról Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. A sportvezető szervezet honlapján kedden megjelent nyíllevélben hangsúlyozta, teljes tisztújításra van szükség, ezért elvárja, hogy az elnökség valamennyi tagja nyújtsa vele mondását.
6: Időjárás jelentés.
7: Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarná a napot, csapadék nem érkezik, napközben helyenként élénk lesz a légmozgás, az UV-sugárzás nagyon erős, helyenként extrém lehet, tovább fokozódik a hőség, a legmelegebb órákban akár 37 fokos értékeket is mutathatnak a hőmérők.
6: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Itt vagyunk, folytatódik a délután a 99.8-on, a Körmendél kedvenc rádiójában, én pedig továbbra is Lóczi vagyok. Szép napot mindenkinek, aki most kapcsolódik be, 5 óráig tart ma is a délután, és igyekszem a folytatásban is felpörgetni ezt a fránya munkaidőt, ami még hátra van. Mindezt pedig megteszem jó kis zenékkel, úgyhogy nem is húzom tovább az időt. G. Balvin, Amber Mark, Travis Barker és Aventura után Luis Fonsi, Stefflon Don közöse szól. Ez nem más, mint a Calypso. Jó rádiózást!

0: Power up, cover up.
1: Körmendefem. Programajánló.
2: Ahogy az előző óra végén is említettem, az előttünk álló hétvégén szombaton és vasárnap rendezik a hagyományos strand foci bajnokságot lent a Rába parton, hogy mivel várják a kilátogatókat, mind a mellett, hogy izgalmas futballmérkőzéseket láthatnak, azt a következő percekben Bartik Dávid főszervező árulja el nekünk.
3: Az idei strand focival egy kicsit különlegesebbel készültünk, mint az eddigi strand focikon. Például most egy sztár csapatot hívtunk meg, mint a Troll foci csapata. Igazából ők nem futballozni jönnek, hanem a megszokott, brutális jó hangulatért lesznek felelősek. Emellett idén két naposra szerveztük a strandfocit. Készülünk egy plusz olyan dolgokkal, hogy rendeltünk medencéket, ilyen nagyobb medencéket, feltöltjük hideg vízzel, úgyis kánikulát mondanak a hétvégére. A Red Black Café és Bar fog kitelepülni, és emellett a Nyitnikék nek a kocsia fog jönni, akik az ételről fognak gondoskodni. A csákányi futballcsapattól megkaptuk a lelátókat, ami még plusz egy élményt fog adni, hogy szintén lelátók előtt fog zajlani a futballmérkőzések. Sztár vendégként eljön hozzánk Fepu is. Egy kicsit beszélgettünk vele a kosár utánéletről, hogy mi lesz, hogy lesz vele. Lesz napszerbajnokság, amit a vasárnapi napon fogunk rendezni. A szombati napon meg darts bajnokságot fogunk rendezni. Minden évben tombolákat sorsolunk ki, és idén is azt hiszem 70-75 fölajánlás van, ami közt elég nagy nyeremények vannak. Meg emellett díjazni fogunk, lesz büntetőrugó verseny, ami egy ilyen pár óránként egy fél órás sorozat lesz, és akkor 5-5 rúghat mindenki, és nyilván aki a legtöbbet berúgja, az majd be fog jutni egy döntőbe. Nyilván itt általában az szokott lenni, hogy 5-ből 5-öt be szoktak rúgni, és akkor a végén addig megy, ameddig vége nincsen. Sok szeretettel várunk családokat, gyerekeket, mindenkit, akiket jót enni akarnak, beszélgetni.
2: Tehát, ahogy hallhatták, lesz medence, ott van a Rába, meg lehet benne mártózni, úgyhogy irány a hétvégén a Rába part, ha tehetik, érezzék jól magukat, kellemes kikapcsolódást. Hey,

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: me.
1: Mozi ajánló.
2: Mozi ajánlózunk a folytatásban, hiszen a hétvégén is beülhetünk hűsölni a Sinkovics Imre Filmszínházban, és hogy milyen filmekkel várnak bennünket, azt már is sorolom. Ma délután 5 órától a Toy Story 5 című amerikai-japán animációs filmet vetítik, de a hétvégén szombaton és vasárnap délután 3 órától is látható Buzz, Woody, Jesse és a banda több tagjának kalandja. Ma 19:10-től a Michael című angol-amerikai életrajzi filmet vetítik, még szombaton pedig 17:10-es kezdéssel a Star Wars, a Mandalori és Grogu című amerikai fantasy kalandfilm lesz majd látható. A Leleplezés napja című amerikai thriller pedig szombaton este 20 órától, vasárnap pedig 19:10-es kezdéssel láthatjuk. A Szürke zónát is vetítik a Körmendi Cinemában, mégpedig június 28-án 17:10-es kezdéssel. Tehát izgalmas filmek lesznek, bízom benne, mindenki talál magának kedvére valót. Én jó mozizást kívánok, és kellemes kikapcsolódást!

0: magyar. Körmend FM. Programajánló.
1: Újabb programajánlóval megyünk tovább, hiszen a mai nappal indul az Őrségi Vásár, Hőri Szentpéteren, illetve az Őrség településein, hogy a mai estében mire számíthatunk, azt a következőkben Őr Zoltán polgármester árulja el nekünk.
2: 6 órakor este kiállítás megnyitó Felső Jánossal. Itt egy modernebb téma kerül most a kiállítás fókuszába, és Lego kiállítás veszi kezdetét, és ugye az ünnepség ideje alatt szombat és vasárnap lesz megtekinthető 10 és 16 óra között ez a kiállítás. Retro talk show-val folytatódnak a péntek délutáni programok, a Szepárai Őrségi Művészeti Szalon Retro és Hagyomány Központ művészeti vezetőjével, Török Károly Miszói Mariannával és Török Károlya, valamint meglepetés vendéggel, természetesen Hegyház Szent Jakabon a vadászatónál, a Lilla vadász a kert színpadán. 6 óra 30 perckor kiállítás megnyitó Bajánsenyén, minden évben ugye az Őrségi Vásár programját képezi a Bajánsenyei kiállítás megnyitó is, ezúttal a Bajánsenyei Egyesületek bemutatkozása történik, ugye kézműves alkotásokat láthatunk.
1: Tehát az előttünk álló hétvégén az Őrségbe is érdemes ellátogatni, színes a program kínálat az idei Őrségi Vásár keretein belül. Ha tehetik, látogassanak el, kellemes kikapcsolódást kívánok hozzá mindannyiuknak, hogy mire számíthatnak még a hétvégén, azt holnap a Délvasi Barangoló című magazin műsorunkban hallhatják majd Pogács Mónika kolléganőm jó voltából.

0: Egy újabb óra vége, Lakosi Gabi vált a stúdióban, hozta a legfontosabb híreket, infókat, én pedig jövök majd vissza. A délután utolsó órájával önök sem menjenek messzire.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós kemencés lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék, Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
4: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B

0: Számolott a piacon a Kráter húsboltban.
1: Az őrségi nyár hagyományosan az őrségi vásárral indul. Most sincs ez másként. Ahogy a napokban az iskolákban felkerül a táblákra a vakáció egy-egy betűje, úgy tárul-e egyre szélesebbre a képzeletbeli vásárkapu, hogy június 26-a és 28-a között befogadjon Temérdek portékával több mint 200 árust, sok ezer kedves vendéget, s meg annyi kulturális és könnyű zenei programot. No és jó kedvet az őrség szívébe, Őri Szent Péterre és az együtt ünneplő számos őrségi településre. Megelevenedő hagyományok, ismerkedés a természeti és tájképi értékekkel, őshonos házi állatokkal, zenés-táncos programok kicsiknek és nagyoknak. Garantált a jó szórakozás, tartalmas kikapcsolódás és feledhetetlen élmény. Nincs mire várni. Indítsuk el ismét együtt az őrségi nyarat. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket június utolsó hétvégéjén a 44. őrségi vásáron.
0: Reklámot hallottak. 99.8
2: Körmend FM.
0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Rendkívüli hőség sújtja az országot. Közös hasznosításban látják a jövőt a körmendi rendészeti sporttelep számára. Megalakult a Katolikus Karitas mentőszolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban, ezért összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. Magyar Péter miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre, 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon és igyon sok vizet. Közös hasznosításban látják a jövőt a körmendi rendészeti sporttelep számára. A használaton kívüli rendészeti sporttelep jövőjéről és esetleges városi hasznosításáról is szó esett a körmendi képviselőtestület ülésén elhangzott interpellációk között. Czafit Csaba hangsúlyozta, a közös hasznosítás feltétele a terület rendbetétele és sportolásra alkalmassá tétele, amely jelentős forrásokat igényelhet. Pozitív fejleménynek nevezte ugyanakkor, hogy az érintett felek között megkezdődött a párbeszéd a sporttelep sorsáról. Falunapot tartanak Csákány Doroszlón. Színes sport, családi és zenei programokkal várják az érdeklődőket a Csákány Doroszló sportpályán megrendezendő falunapon szombaton. A nap folyamán többek között főzőverseny, sportprogramok, játszóház, lufi buli, valamint különféle közösségi és szabadidős játékok várják a résztvevőket. A gyerekek számára légvár és fajátékok is rendelkezésre állnak, emellett bográcsozási és túra lehetőségek is színesítik a programot. Vasárnapig tart a 44. őrségi vásár. A szombati kínálatban szerepel többek között az Őrségi Nemzeti Park természeti értékeit bemutató program, könyvbemutató, valamint könnyű zenei és szórakoztató előadások. A nap egy már hagyományos túrával indul majd, tájékoztatott Őr Zoltán polgármester.
4: 8 órától veszi kezdetét már 27. alkalommal az őrség Koricska gyalogtúra, illetve gyalogtúrák, és 8 óra 30 perckor vásárnyitott térzene, kezdődik a református templom mellett, közreműködik a Csetregváros fúvószenekara. Ugye pár évvel ezelőtt áthelyeztük a megnyitót a település központjából a szabadtéri színpadra, a nagy színpadra, amit 9 órakor kirakodó vásár Őri Szent Péter központjában. Több mint 200 vásározó árus jelentkezett már be, és hát 9 órakor természetesen a 44. őrségi vásár ünnepélyes megnyitójára is sor kerül, amit ezúttal Horváth Nándor Zsolt országgyűlési képviselő úr nyit meg. A helyszín itt a vásári nagyszínpad Őri Szent Péteren és az őrségi kistérségi alapú művészeti iskola citere és népénekes tanulói közreműködésével zajlik a nyitott szerep.
3: Körmendi tűzoltók is részt vettek a Rábában eltűnt férfi keresésében. A körmendi hivatásos tűzoltó parancsnokság munkatársa is részt vettek annak a sárvári férfinak a felkutatásában, akinek holtestét végül a Rába folyó sárvári szakaszán találták meg, közölte a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság. A férfi eltűnését június 22-én jelentették be hozzátartozói. A keresésben rendőrök, tűzoltók, polgárőrök és mentőszervezetek vettek részt, a nehezen járható területeket drónokkal, a folyó szakaszt hajóval is átvizsgálták. A hatóságok szerint bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel. A sajtóhírek szerint a mintegy 70 éves sótonyi férfi fürdőzni indult a Rábához, de nem tért haza. Megalakult a Katolikus Caritas mentőszolgálat, célja, hogy segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. A szervezet az MT-hez eljutatott közleményében idézi Zagyba Richárdot, a Katolikus Caritas országos igazgatóját, aki azt mondta, a szervezet küldetése jelen lenni a kiszolgáltatott, bajba jutott emberek mellett. Az új mentőszolgálat ennek a küldetésnek a folytatása. Hamarosan nagy mennyiségben érkezik a piacra a szabadföldi magyar, görög és sárga dinnye, amely a termelők várakozásai szerint idén is kiváló minőségű lesz, áll a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által az MT-hez eljutatott közleménybe. Magyarországon mintegy 1500 család foglalkozik dinnye termesztéssel, az egyfőre jutó éves fogyasztás pedig görög dinnyéből 10-12, sárga dinnyéből 1,5 kg. Csak nem 1200 teherautó veszteg el a Perzsa-öbölben, arra várva, hogy az iráni háború kitörése után lezárt Hormuzi szorosan átkelve elhagyhassa a térséget, áll az Allianz jelentésében. A cég szerint a hajókon tartózkodó tengerészek száma elérheti a 20 000-et.
0: Sporthírek.
3: A címvédő Vas Blanka nem áll rajthoz vasárnap a kerékpárosok országúti bajnokságának mezőnyversenyében Pannonhalmán. Az elmúlt hónap nem úgy alakult, ahogy tervezte, egészségügyi okok miatt le kellett állnia az edzéssel, írt a közösségi oldalán az olimpiai negyedik helyezett bringás.
0: Időjárás jelentés.
3: Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarná a napot, csapadék nem érkezik, napközben helyenként élénk lesz a légmozgás, az UV-sugárzás nagyon erős, helyenként extrém lehet, tovább fokozódik a hőség, a legmelegebb órákban akár 37 fokos értékeket is mutathatnak a hőmérők.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

elindult a délutánunk utolsó órája itt a 99.8-on. Én Tóth Cili vagyok, továbbra is tartsanak velem, és már csak alig 45 percnyi időnk van hátra, úgyhogy mindenképpen igyekszem a folytatásban is jó zenékkel felpörgetni a munkaidőt. Na és természetesen ebben az órában itt lesz velünk Pétervári Tibor is, a Hungaromet vasi észlelője, aki a hétvége, hanem jövő hét időjárásával kapcsolatos infókat osztja meg majd velünk. A zenék sorában pedig Madonna után The Script újdonságával megyünk is tovább. Indul a Man in the Arena. Jó rádiózást!

Michael Patrick Kelly és a Beautiful Madness szólt a 99.8-on, hamarosan szól majd Mika és a Big Girl című klasszikusa, Felix J. és Cascade újdonságát is pörgetem, Boy You Turn Me címmel, előtte pedig Jade és a Church. Indul jó rádiózást! Oh,

0: nincs.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós kemencés lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, hegypásztor pincék Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
1: A Suzuki szántó leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki szántó, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
4: Reklámot hallottak.
1: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: A délután egyik legvártabb pillanata érkezik, hiszen itt lesz velünk a következőkben Pétervári Tibor, a Hungaromet helyi észlelője, aki hozza nekünk a legfrissebb időjárással kapcsolatos információkat a hétvégére, valamint a jövő hét elejére vonatkozóan.
1: Általában én ilyen azért 36-37 körülire várom, de vannak modellek, amik a 38-at se zárják ki, nagyon ritka. Hát ugye mértünk már 40 fölött a 2007-es évben, 2013 nyarán is voltak ilyesmik. Nálunk a ritkább, a legkorábbi a 20. századi csúcs az 50-ben volt, 1950. július 5-én, 38-3. Az volt a 100 éves csúcs, hát azt azért itt már az 21. század elején többször meghaladta. Szombathelyen is például a főállomáson 39 hetet is mértünk, úgyhogy ez most az a csúcs, ami megdöntésre vár. Én bizony remélem, hogy nem lesz megdöntve, mert azért senkinek sem jó, a növényzetnek sem, mert az őshonos növényzet sem bírja, a mezőgazdasági sem. A 35 is már egy nagyon magas hőmérséklet egyébként árnyékba.
2: Hétfőn és kedden, tehát akkor már itt a Nyugat-Dunántúlon mi érezhetjük a változást, a hétközepe pedig mit ígér?
1: Sok modell, sokfélét ad, de mindenképpen az, hogy nő a csapadékhajlam. Hát azért itt a hőzivataros részeken, mert igazándiból nem front érkezik, de inkább csak a hét közepén, de azért előfordulhatnak a heves kísérő jelenségek zivatarok környezetében, de elsősorban itt majd a hónap fordulója lesz érdekes, ez igazándiból a 29-30, első, második, a harmadika, tehát ezek a napok, mert mindenképpen azért egy mozgalmasabb hét elé nézünk. Az elején nagyon melegen indul, és aztán hát ha nő a nedvesség, akkor a füllettség is, majd aztán talán mérséklődik a meleg. Vannak rá utaló jelek, hogy akár ilyen 25-26 fokig is lecsökkenhet, tehát a túl nagy lehűlés azért nem, de azért az egy elviselhető hőmérséklet. És hát a növényzetnek még mindenképpen a mezőgazdaságban, talán csak az aratásnak nem, mert ugye azért nagy gőzerővel az is elkezdődik, aznak nem kedvez, de ugye egybeértek a növények, tehát itt gyakorlatilag, ami korán kezdődik a repce, az őszi árpa, az szinte egyszerre megy, és hát hamarosan a búzák, az inkább ilyen kényszerérett állapotban vannak, adokat is, akikkel beszéltem, hamarosan kezdhetik aratni. Viszont a gyümölcsöknek a cukorfoka az biztos, hogy lesz, igen finom dinnyéket lehet kapni, tehát a magyar dinnye most is hozza azt a nem csoda, ezt a nagyon édes állapotát, ahol főleg öntözni tudják, ott kiváló minőségben van.
0: Forró lesz a hétvége, úgyhogy érdemes mindenképpen így tervezni a szabadtéri programokat, aki teheti, az inkább a hűvösbe vészelje át ezeket a napokat. Pétervári Tibornak, a Hungaromet vasi észlelőjének pedig köszönjük a legfrissebb információkat.

Szép lassan elérkeztünk a délutánunknak a végéhez, hamarosan 5 óra, úgyhogy Lakosi Gabinak át is engedem, lassan a helyem hozza a legfontosabb híreket, infókat, aztán

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Az Őrségi nyár hagyományosan az Őrségi vásárral indul. Most sincs ez másként. Ahogy a napokban az iskolákban felkerül a táblákra a vakáció egy-egy betűje, úgy tárul egyre szélesebbre a képzeletbeli vásárkapu, hogy június 26-a és 28-a között befogadjon Temérdek portékával több mint 200 árust, sok ezer kedves vendéget, s meg annyi kulturális és könnyű zenei programot. No és jó kedvet az Őrség szívébe, Őri Szent Péterre és az együtt ünneplő számos őrségi településre. Megelevenedő hagyományok, ismerkedés a természeti és tájképi értékekkel, őshonos házi állatokkal, zenés-táncos programok kicsiknek és nagyoknak, garantálta jó szórakozás, tartalmas kikapcsolódás és feledhetetlen élmény. Nincs mire várni, indítsuk el ismét együtt az őrségi nyarat. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket június utolsó hétvégéjén a 44. Őrségi vásáron.
2: Buongiorno, signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország. De a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Uszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós, kemencés, lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkai.

0: Sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék, Oszkó. A belépés díjtalan. A duttus kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
1: Reklámot hallottak.
2: 99.8.
1: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Szombaton harmadfokú hőségriasztás lesz érvénybe. Görmendet is érinti a borostyánkő megjelölését célzó civil kezdeményezés. Ismét Zalaszentgrót lesz a gyógynövények fővárosa. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombaton harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben. Az országos tiszti főorvos péntek éjfélig meghosszabbította a másodfokú hőségriasztást, szombaton pedig már a legmagasabb harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. Dr. Király Ildikó, Vasvár megyei tiszti főorvos sorolt néhány tanácsot azzal kapcsolatban, mire figyeljünk a meleg napok során egészségünk érdekében.
4: Itt tehát a lakosság ugye először is napközben tartsa az ablakokat zárva, sötétítő függönyökkel, lehetőleg éjszaka szellőztessenek, vagy a hajnali órákban. És hogyha van légkondicionáló berendezésük, amikor ezt alkalmazzák, akkor mindenképpen a működés alatt tartsák zárva a nyilászárókat, az ablakokat. Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, ha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezet. Mi az, ami még nagyon fontos? A folyadékpótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ígyunk, hanem megelőző jelleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra.
3: Görmendet is érinti a borostyánkő út megjelölését célzó civil kezdeményezés. A projekt célja, hogy a római kori kereskedelmi és katonai útvonal kulturális örökségét szélesebb körben ismertté tegye. A kezdeményezés egyik elindítója Varga Péter, a Szavária Múzeum munkatársa, aki szerint az ötlet kerékpáros túrái során fogalmazódott meg. A projekt keretében minden érintett településen olyan információs táblákat helyeznek el, amelyek bemutatják az út történetét és jelentőségét. A borostyánkő út délvasi szakaszához kapcsolódó települések között szerepel Egyházas Hollós, Molnaszecsőd, Magyarszecsőd, Görmend, Katafa és Nádasd. Az első emlékeztető táblát 2025-ben Nádasdon állították fel. Zenei és kulturális programot rendeznek a Bóbita pincénél Nagymizdón. Szombaton zenei és közösségi programokkal várják az érdeklődőket a helyszínen. A rendezvényen citera és harmonika muzsika hangzik el, fellép többek között Pesti János, valamint Károly Balázs és Bakó Dominik. A kulturális műsorok között néptánc bemutatót is tartanak. Tócsnyi Fesztivált rendeznek Pető Mihály fán. Az érdeklődők megismerkedhetnek majd a tócsnyi, azaz egy jellegzetes krumpli étel vasi változataival. A nap folyamán több fellépő és közösségi csoport is színpadra lép, az est pedig koncertekkel zárul. Strandspoci bajnokságot rendeznek a hétvégén Körmenden a Rába parton. A mérkőzések a Rába parti homokos pályán zajlanak, a programban csoportmérkőzések és hajóztók is szerepelnek, mondta el Bartik Dávid, a rendezvény egyik főszervezője.
5: Ez is jót tesz neki, hogy tényleg a Rába part, az ember el tud menni mártozni egyet a vízben. Nem a csukát kell fölvenni, hanem tényleg ott egy sportcipő elég, aztán meg kötetlenebb. Tehát ugye azért nem csinek. Jó, néha vannak, de azért nagyrészt nem véremenő csaták vannak, inkább egy baráti beszélgetések, sörözés, üdítőzés, kinek ahogy tetszik, és egy kicsit közösség kovácsoló ez az egész történet. A BL lebonyolítás szerint fogjuk játszani a meccseket. Igazából ezt úgy kell nézni, hogy mindenki játszik öt meccset egy tök véletlen sorsolással, és akkor az első 16 fog tovább ütni, és akkor utána jönnek a 8-ot döntők, 4-et döntők, stb.
3: Ismét Zalaszentgrót lesz a gyógynövények fővárosa. A gyógynövények állnak az idei Zalai Herba Fest középpontjában. A szombati zalaszentgróti esemény gyógynövényes előadásokat, bemutatókat, szakmai programokat, valamint gasztronómiai élményeket ígér. Az ingyenesen látogatható napot a Csáford Völgyi Naturpont szervezi, ahova az ország különböző tájairól érkeznek idén is előadók. Későbbre tolódott a magyarországi túlfagyasztás napja, amelyet idén június 24-én érünk el. Ez csak nem egy hónappal későbbi időpont, mint az előző években, ami első látásra kedvező fejleménynek tűnhet. A WWF Magyarország szerint azonban óvatosan kell értelmezni a számokat, mert a javulás mögött elsősorban nem zöld fordulat áll. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy tudatosan induljunk el a valódi fenntarthatóság irányába, döntéshozói, vállalati és egyéni szinten is. Megkezdődött az utóbbi évek egyik legjelentősebb restaurálási munkája a Vatikánban. Az apostoli palotákban található Raffaello lodzsák felújítása 5 évig tart majd, jelentette be a helyreállítási munkákról tartott sajtótájékoztatón a Vatikáni Múzeum igazgatója. Arról a fedett folyosóról van szó, amelyet Raffaello tervei alapján 1517 és 1519 között a festő tanítványai valósítottak meg. A Vatikáni Múzeum 20 fős restaurátor csapatának feladata lesz, hogy új fényt adjon a lodzsák freskóinak, stukkóinak és más dekorációinak.
1: Sporthírek.
3: Szeptember 1-ével távozik posztjáról Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. A sportvezető szervezet honlapján kedden megjelent nyíllevélben hangsúlyozta, teljes tisztújításra van szükség, ezért elvárja, hogy az elnökség valamennyi tagja nyújtsa vele mondását.
1: Időjárás jelentés.
3: Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarná a napot, csapadék nem érkezik, napközben helyenként élénk lesz a légmozgás, az UV-sugárzás nagyon erős, helyenként extrém lehet, tovább fokozódik a hőség, a legmelegebb órákban akár 37 fokos értékeket is mutathatnak a hőmérők.
1: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Rendkívüli hőség sújtja az országot. Közös hasznosításban látják a jövőt a körmendi rendészeti sporttelep számára. Megalakult a katolikus Caritas mentőszolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban, ezért összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. Magyar Péter miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre, 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon és igyon sok vizet. Közös hasznosításban látják a jövőt a körmendi rendészeti sporttelep számára. A használaton kívüli rendészeti sporttelep jövőjéről és esetleges városi hasznosításáról is szó esett a körmendi képviselőtestület ülésén elhangzott interpellációk között. Szafit Csaba hangsúlyozta, a közös hasznosítás feltétele, a terület rendbetétele és sportolásra alkalmassá tétele, amely jelentős forrásokat igényelhet. Pozitív fejleménynek nevezte ugyanakkor, hogy az érintett felek között megkezdődött a párbeszéd a sporttelep sorsáról. Falunapot tartanak Csákány Doroszlón. Színes sport, családi és zenei programokkal várják az érdeklődőket a Csákány Doroszló sportpályán megrendezendő falunapon szombaton. A nap folyamán többek között főzőverseny, sportprogramok, játszóház, lufi buli, valamint különféle közösségi és szabadidős játékok várják a résztvevőket. A gyerekek számára légvár és fajátékok is rendelkezésre állnak, emellett bográcsozási és túra lehetőségek is színesítik a programot. Vasárnapig tart a 44. őrségi vásár. A szombati kínálatban szerepel többek között az Őrségi Nemzeti Park természeti értékeit bemutató program, könyvbemutató, valamint könnyű zenei és szórakoztató előadások. A nap egy már hagyományos túrával indul majd, tájékoztatott Őr Zoltán polgármester.
2: 8 órától veszi kezdetét már 27. alkalommal az Őrség Goricska gyalogtúra, illetve gyalogtúrák, és 8 óra 30 perckor vásárnyitó térzene kezdődik a református templom mellett, közreműködik a Csetregváros fúvószenekara. Ugye pár évvel ezelőtt áthelyeztük a megnyitót a település központjából a szabadtéri színpadra, a nagy színpadra, amit 9 órakor kirakodó vásár Győri Szent Péter központjában. Több mint 200 vásározó árus jelentkezett már be, és hát 9 órakor természetesen a 44. őrségi vásár ünnepélyes megnyitójára is sor kerül, amit ezúttal Horváth Nándor Zsolt országgyűlési képviselő úr nyit meg. A helyszín itt a vásári nagyszínpad Győri Szent Péteren és az őrségi kistérségi alapú művészeti iskola citere és népénekes tanulói közreműködésével zajlik a nyitó szerem.
1: Körmendi tűzoltók is részt vettek a Rábában eltűnt férfi keresésében. A körmendi hivatásos tűzoltó parancsnokság munkatársai is részt vettek annak a sárvári férfinak a felkutatásában, akinek holttestét végül a Rába folyó sárvári szakaszán találták meg, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A férfi eltűnését június 22-én jelentették be hozzá tartozói. A keresésben rendőrök, tűzoltók, polgárőrök és mentőszervezetek vettek részt, a nehezen járható területeket drónokkal, a folyó szakaszt hajóval is átvizsgálták. A hatóságok szerint bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel. A sajtóhírek szerint a mintegy 70 éves sótonyi férfi fürdőzni indult a Rábához, de nem tért haza. Megalakult a katolikus Caritas mentőszolgálat, célja, hogy segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. A szervezet az MT-hez eljutatott közleményében idézi Zagyva Rihárdot, a katolikus Caritas országos igazgatóját, aki azt mondta, a szervezet küldetése jelen lenni a kiszolgáltatott, bajba jutott emberek mellett. Az új mentőszolgálat ennek a küldetésnek a folytatása. Hamarosan nagy mennyiségben érkezik a piacra a szabadföldi magyar, görög és sárga dinnye, amely a termelők várakozásai szerint idén is kiváló minőségű lesz, áll a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által az MT-hez eljutatott közleményben. Magyarországon mintegy 1500 család foglalkozik dinnye termesztéssel, az egyfőre jutó éves fogyasztás pedig görög dinnyéből 10-12, sárga dinnyéből másfél kilogramm. Csaknem 1200 teherautó vesztek el a Perzsa-öbölben, arra várva, hogy az iráni háború kitörése után lezárt Hormuzi szoroson átkelve elhagyhassa a térséget, áll az Allianz jelentésében. A cég szerint a hajókon tartózkodó tengerészek száma elérheti a 20 000-et.
0: Sporthírek.
1: A címvédő Vas Blanka nem áll rajthoz vasárnap a kerékpárosok országúti bajnokságának mezőnyversenyében Pannonhalmán. Az elmúlt hónap nem úgy alakult, ahogy tervezte, egészségügyi okok miatt le kellett állnia az edzéssel, írt a közösségi oldalán az olimpiai negyedik helyezett bringás.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarná a napot, csapadék nem érkezik, napközben helyenként élénk lesz a légmozgás, az UV-sugárzás nagyon erős, helyenként extrém lehet, tovább fokozódik a hőség, a legmelegebb órákban akár 37 fokos értékeket is mutathatnak a hőmérők.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Én átvertek, még nem hiszek a szerelemben.

0: hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,
3: nem

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szombaton harmad

0: Fokú hőségriasztás lesz érvényben. Körmendet is érinti a borostyánkő megjelölését célzó civil kezdeményezés. Ismét Zalaszentgrót lesz a gyógynövények fővárosa. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombaton harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben. Az országos tiszti főorvos péntek éjfélig meghosszabbította a másodfokú hőségriasztást, szombaton pedig már a legmagasabb harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. Dr. Király Ildikó, Vasvár megyei tiszti főorvos sorolt néhány tanácsot azzal kapcsolatban, mire figyeljünk a meleg napok során egészségünk érdekében.
1: Itt tehát a lakosság ugye először is napközben tartsa az ablakokat zárva, sötétítő függönyökkel, lehetőleg éjszaka szellőztessenek, vagy a hajnali órákban. És hogyha van légkondicionáló berendezésük, amikor ezt alkalmazzák, akkor mindenképpen a működés alatt tartsák zárva a nyilászárókat, az ablakokat. Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, ha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezet. Mi az, ami még nagyon fontos? A folyadékpótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ígyunk, hanem megelőző jelleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra.
0: Körmendet is érinti a borostyánkő út megjelölését célzó civil kezdeményezés. A projekt célja, hogy a római kori kereskedelmi és katonai útvonal kulturális örökségét szélesebb körben ismertté tegye. A kezdeményezés egyik elindítója Varga Péter, a Szavária Múzeum munkatársa, aki szerint az ötlet kerékpáros túrái során fogalmazódott meg. A projekt keretében minden érintett településen olyan információs táblákat helyeznek el, amelyek bemutatják az út történetét és jelentőségét. A borostyánkő út délvasi szakaszához kapcsolódó települések között szerepel Egyházas Hollós, Molnaszecsőd, Magyarszecsőd, Körmend, Katafa és Nádasd. Az első emlékeztető táblát 2025-ben Nádasdon állították fel. Zenei és kulturális programot rendeznek a Bóbita pincénél Nagymizdón. Szombaton zenei és közösségi programokkal várják az érdeklődőket a helyszínen. A rendezvényen citera és harmonika muzsika hangzik el, fellép többek között Pesti János, valamint Károly Balázs és Bakó Dominik. A kulturális műsorok között néptánc bemutatót is tartanak. Tócsnyi Fesztivált rendeznek Pető Mihály fá. Az érdeklődők megismerkedhetnek majd a tócsnyi, azaz egy jellegzetes krumpli étel vasi változataival. A nap folyamán több fellépő és közösségi csoport is színpadra lép, az est pedig koncertekkel zárul. Strandpoci bajnokságot rendeznek a hétvégén Körmenden a Rába parton. A mérkőzések a Rába parti homokos pályán zajlanak, a programban csoportmérkőzések és helyosztók is szerepelnek, mondta el Bartik Dávid, a rendezvény egyik főszervezője.
2: Ez is jót tesz neki, hogy tényleg a Rába part, az ember el tud menni mártozni egyet a vízben. Nem a csukát kell fölvenni, hanem tényleg ott egy sportcipő elég, aztán meg kötetlenebb. Tehát, hogy azért nem csinek. Jó, néha vannak, de azért nagyrészt nem véremenő csaták vannak, inkább egy baráti beszélgetések, sörözés, üdítőzés, kinek ahogy tetszik, és egy kicsit közösség kovácsoló ez az egész történet. A BL lebonyolítás szerint fogjuk játszani a meccseket. Igazából ezt úgy kell nézni, hogy mindenki játszik öt meccset egy tök véletlen sorsolással, és akkor az első 16 fog tovább jutni, és akkor utána jönnek a nyolcad döntők, negyed döntők, stb.
0: Ismét Zalaszentgrót lesz a gyógynövények fővárosa. A gyógynövények állnak az idei Zalai Herba Fest középpontjában. A szombati zalaszentgróti esemény gyógynövényes előadásokat, bemutatókat, szakmai programokat, valamint gasztronómiai élményeket ígér. Az ingyenesen látogatható napot a Csáford Völgyi Naturpont szervezi, ahova az ország különböző tájairól érkeznek idén is előadók. Későbbre tolódott a magyarországi túlfogyasztás napja, amelyet idén június 24-én érünk el. Ez csak nem egy hónappal későbbi időpont, mint az előző években, ami első látásra kedvező fejleménynek tűnhet. A WWF Magyarország szerint azonban óvatosan kell értelmezni a számokat, mert a javulás mögött elsősorban nem zöld fordulat áll. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy tudatosan induljunk el a valódi fenntarthatóság irányába, döntéshozói, vállalati és egyéni szinten is. Megkezdődött az utóbbi évek egyik legjelentősebb restaurálási munkája a Vatikánban. Az apostoli palotákban található Raffaello lodzsák felújítása 5 évig tart majd. Jelentette be a helyreállítási munkákról tartott sajtótájékoztatón a Vatikáni Múzeum igazgatója. Arról a fedett folyosóról van szó, amelyet Raffaello tervei alapján 1517 és 1519 között a festő tanítványai valósítottak meg. A Vatikáni Múzeum 20 fős restaurátor csapatának feladata lesz, hogy új fényt adjon a lodzsák freskóinak, stukkóinak és más dekorációinak.
3: Sporthírek.
0: Szeptember 1-ével távozik posztjáról Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. A sportvezető szervezet honlapján kedden megjelent nyíllevélben hangsúlyozta, teljes tisztújításra van szükség, ezért elvárja, hogy az elnökség valamennyi tagja nyújtsa vele mondását.
3: Időjárás jelentés.
0: Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarná a napot, csapadék nem érkezik. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás, az UV-sugárzás nagyon erős, helyenként extrém lehet. Tovább fokozódik a hőség, a legmelegebb órákban akár 37 fokos értékeket is mutathatnak a hőmérők.
3: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. I don't need your words. If you wanna say

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Rendkívüli hőség sújtja az országot. Közös hasznosításban látják a jövőt a körmendi rendészeti sporttelep számára. Megalakult a katolikus Caritas mentőszolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli

0: Hőség sújtja az országot ezekben a napokban, ezért összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. Magyar Péter miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre, 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon és igyon sok vizet. Közös hasznosításban látják a jövőt a Körmendi Rendészeti Sporttelep számára. A használaton kívüli rendészeti sporttelep jövőjéről és esetleges városi hasznosításáról is szó esett a Körmendi Képviselőtestület ülésén elhangzott interpellációk között. Czafit Csaba hangsúlyozta, a közös hasznosítás feltétele a terület rendbetétele és sportolásra alkalmassá tétele, amely jelentős forrásokat igényelhet. Pozitív fejleménynek nevezte ugyanakkor, hogy az érintett felek között megkezdődött a párbeszéd a sporttelep sorsáról. Falunapot tartanak Csákány Doroszlón. Színes sport, családi és zenei programokkal várják az érdeklődőket a Csákány Doroszló sportpályán megrendezendő falunapon szombaton. A nap folyamán többek között főzőverseny, sportprogramok, játszóház, lufi buli, valamint különféle közösségi és szabadidős játékok várják a résztvevőket. A gyerekek számára légvár és fajátékok is rendelkezésre állnak, emellett bográcsozási és túra lehetőségek is színesítik a programot. Vasárnapig tart a 44. őrségi vásár. A szombati kínálatban szerepel többek között az Őrségi Nemzeti Park természeti értékeit bemutató program, könyvbemutató, valamint könnyű zenei és szórakoztató előadások. A nap egy már hagyományos túrával indul majd, tájékoztatott Őr Zoltán polgármester.
1: 8 órától veszi kezdetét már 27. alkalommal az őrség Koricska gyalogtúra, illetve gyalogtúrák, és 8 óra 30 perckor vásárnyitó térzene, kezdődik a református templom mellett, közreműködik a Csetregváros zenekara. Ugye pár évvel ezelőtt áthelyeztük a megnyitót a település központjából a szabadtéri színpadra, a nagy színpadra, amikor 9 órakor kirakodó vásár Győri Szent Péter központjában. Több mint 200 vásározó árus jelentkezett már be, és hát 9 órakor természetesen a 44. őrségi vásár ünnepélyes megnyitójára is sor kerül, amit ezúttal Horváth Nándor Zsolt országgyűlési képviselő úr nyit meg. A helyszín itt a vásári nagyszínpad Győri Szent Péteren és az őrségi kistérségi alapú művészeti iskola citara és népénekes tanulói közreműködésével zajlik a nyitott szerem.
0: Körmendi tűzoltók is részt vettek a Rábában eltűnt férfi keresésében. A körmendi hivatásos tűzoltó parancsnokság munkatársai is részt vettek annak a sárvári férfinak a felkutatásában, akinek holttestét végül a Rába folyó sárvári szakaszán találták meg, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A férfi eltűnését június 22-én jelentették be hozzá tartozói. A keresésben rendőrök, tűzoltók, polgárőrök és mentőszervezetek vettek részt, a nehezen járható területeket drónokkal, a folyó szakaszt hajóval is átvizsgálták. A hatóságok szerint bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel. A sajtóhírek szerint a mintegy 70 éves sótonyi férfi fürdőzni indult a Rábához, de nem tért haza. Megalakult a Katolikus Caritas mentőszolgálat, célja, hogy segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. A szervezet az MT-hez eljutatott közleményében idézi Zagyba Rihárdot, a Katolikus Caritas országos igazgatóját, aki azt mondta, a szervezet küldetése jelen lenni a kiszolgáltatott, bajba jutott emberek mellett. Az új mentőszolgálat ennek a küldetésnek a folytatása. Hamarosan nagy mennyiségben érkezik a piacra a szabadföldi magyar, görög és sárga dinnye, amely a termelők várakozásai szerint idén is kiváló minőségű lesz, áll a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által az MT-hez eljutatott közleményben. Magyarországon mintegy 1500 család foglalkozik dinnye termesztéssel, az egyfőre jutó éves fogyasztás pedig görög dinnyéből 10-12, sárga dinnyéből 1,5 kg. Csaknem 1200 teherautó veszteg el a Perzsa öbölben, arra várva, hogy az iráni háború kitörése után lezárt Hormuzi szoroson átkelve elhagyhassa a térséget, áll az Allianz jelentésében. A cég szerint a hajókon tartózkodó tengerészek száma elérheti a 20 000-et.
2: Sporthírek.
0: A címvédő Vas Blanka nem áll rajthoz vasárnap a kerékpárosok országúti bajnokságának mezőnyversenyében Pannonhalmán. Az elmúlt hónap nem úgy alakult, ahogy tervezte, egészségügyi okok miatt le kellett állnia az edzéssel, írt a közösségi oldalán az olimpiai negyedik helyezett bringás.
2: Időjárás jelentés.
0: Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarná a napot, csapadék nem érkezik, napközben helyenként élénk lesz a légmozgás, az UV-sugárzás nagyon erős, helyenként extrém lehet, tovább fokozódik a hőség, a legmelegebb órákban akár 37 fokos értékeket is mutathatnak a hőmérők.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Sound FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva.
1: De nuevo aquí, Rodríguez Pati. Tu sabes qué cosa es el tacatá?

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szombaton 3-fokú hőségriasztás lesz érvényben. Körmendet is érinti a borostyánkő megjelölését célzó civil kezdeményezés. Ismét Zalaszentgrót lesz a gyógynövények fővárosa. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombaton 3-fokú hőségriasztás lesz érvényben. Az országos tiszti főorvos péntek éjfélig meghosszabbította a 2-fokú hőségriasztást, szombaton pedig már a legmagasabb 3-fokú riasztás lép életbe az egész országban. Dr. Király Ildikó, Vasvár megyei tiszti főorvos sorolt néhány tanácsot azzal kapcsolatban, mire figyeljünk a meleg napok során egészségünk érdekében.
2: Itt tehát a lakosság ugye először is napközben tartsa az ablakokat zárva, sötétítő függönyökkel, lehetőleg éjszaka szellőztessenek, vagy a hajnali órákban. És hogyha van légkondicionáló berendezésük, amikor ezt alkalmazzák, akkor mindenképpen a működés alatt tartsák zárva a nyilászárókat, az ablakokat. Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, ha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezetét. Mi az, ami még nagyon fontos? A folyad

0: Pótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ígyunk, hanem megelőző jelleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra.
1: Körmendet is érinti a Borostyánkő út megjelölését célzó civil kezdeményezés. A projekt célja, hogy a római kori kereskedelmi és katonai útvonal kulturális örökségét szélesebb körben ismertté tegye. A kezdeményezés egyik elindítója Varga Péter, a Szavárja Múzeum munkatársa, aki szerint az ötlet kerékpáros túrái során fogalmazódott meg. A projekt keretében minden érintett településen olyan információs táblákat helyeznek el, amelyek bemutatják az út történetét és jelentőségét. A Borostyánkő út délvasi szakaszához kapcsolódó települések között szerepel Egyházas Hollós, Molnaszecsőd, Magyarszecsőd, Körmend, Katafa és Nádasd. Az első emlékeztető táblát 2025-ben Nádasdon állították fel. Zenei és kulturális programot rendeznek a Bóbita pincénél Nagymizdón. Szombaton zenei és közösségi programokkal várják az érdeklődőket a helyszínen. A rendezvényen citera és harmonika muzsika hangzik el, fellép többek között Pesti János, valamint Károly Balázs és Bakó Dominik. A kulturális műsorok között néptánc bemutatót is tartanak. Tócsnyi Fesztivált rendeznek Pető Mihály fán. Az érdeklődők megismerkedhetnek majd a tócsnyi, azaz egy jellegzetes krumpli étel vasi változataival. A nap folyamán több fellépő és közösségi csoport is színpadra lép, az est pedig koncertekkel zárul. Strandspoci bajnokságot rendeznek a hétvégén Körmenden a Rába parton. A mérkőzések a Rába parti homokos pályán zajlanak, a programban csoportmérkőzések és helyosztók is szerepelnek, mondta el Bartik Dávid, a rendezvény egyik főszervezője.
2: Ez is jót tesz neki, hogy tényleg a Rába part, az ember el tud menni mártozni egyet a vízben. Nem a csukát kell fölvenni, hanem tényleg ott egy sportcipő elég, aztán meg kötetlenebb. Tehát, hogy azért nem csinek. Jó, néha vannak, de azért nagyrészt nem véremenő csaták vannak, inkább egy baráti beszélgetések, sörözés, üdítőzés, kinek ahogy tetszik, és egy kicsit közösség kovácsoló ez az egész történet. A BL lebonyolítás szerint fogjuk játszani a meccseket. Igazából ezt úgy kell nézni, hogy mindenki játszik öt meccset egy tök véletlen sorsolással, és akkor az első 16 fog tovább jutni, és akkor utána jönnek a 8-döntők, 4-döntők, stb.
1: Ismét Zalaszentgrót lesz a gyógynövények fővárosa. A gyógynövények állnak az idei Zalai Herbafest középpontjában. A szombati zalaszentgróti esemény gyógynövényes előadásokat, bemutatókat, szakmai programokat, valamint gasztronómiai élményeket ígér. Az ingyenesen látogatható napot a Csáford Völgyi Naturpont szervezi, ahova az ország különböző tájairól érkeznek idén is előadók. Későbbre tolódott a Magyarországi Túlfagyasztás napja, amelyet idén június 24-én érünk el. Ez csak nem egy hónappal későbbi időpont, mint az előző években, ami első látásra kedvező fejleménynek tűnhet. A WWF Magyarország szerint azonban óvatosan kell értelmezni a számokat, mert a javulás mögött elsősorban nem zöld fordulat áll. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy tudatosan induljunk el a valódi fenntarthatóság irányába, döntéshozói, vállalati és egyéni szinten is. Megkezdődött az utóbbi évek egyik legjelentősebb restaurálási munkája a Vatikánban. Az apostoli palotákban található Raffaello lodzsák felújítása 5 évig tart majd, jelentette be a helyreállítási munkákról tartott sajtótájékoztatón a Vatikáni Múzeum igazgatója. Arról a fedett folyosóról van szó, amelyet Raffaello tervei alapján 1517 és 1519 között a festő tanítványai valósítottak meg. A Vatikáni Múzeum 20 fős restaurátor csapatának feladata lesz, hogy új fényt adjon a lodzsák freskóinak, stukkóinak és más dekorációinak.
3: Sporthírek.
1: Szeptember 1-ével távozik posztjáról Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. A sportvezető szervezet honlapján kedden megjelent nyíllevélben hangsúlyozta, teljes tisztújításra van szükség, ezért elvárja, hogy az elnökség valamennyi tagja nyújtsa vele mondását.
3: Időjárás jelentés.
1: Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarná a napot, csapadék nem érkezik, napközben helyenként élénk lesz a légmozgás, az UV-sugárzás nagyon erős, helyenként extrém lehet, tovább fokozódik a hőség, a legmelegebb órákban akár 37 fokos értékeket is mutathatnak a hőmérők.
3: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mi az, ami ki tud zökkenteni a béketűrésedből? Valami eszedbe jutott, úgy látom.
2: Azt nem tudom elfogadni igazából, hogyha egy emberrel valamit nem lehet megbeszélni.
1: Nem érti.
2: Na, de miért nem?
1: Hát, mert ő másképp nőtt fel, máshonnan jött, más az egész ember, és egyszerűen ő mondjuk mindent olyan könnyedén vesz, te pedig akarod neki megmondani, de ez fontos, hogy ez így legyen. De hogy fontos, nem fontos. Gyere, menjünk.
2: Igen, de nem feltétlenül erre gondolok, tehát mondjuk van egy konfliktus.
3: Kocsis Dénes, színész.
2: És kinek van igaza, ugye emiatt szokott általában mindig menni a dolog is. Az nehéz elfogadnom, hogyha én veszem a fáradtságot arra, hogy minden helyzetben a másik oldalnak is megnézem az igazságát, nem igazságát, akkor ez miért nem lehet mindig két oldalú? Tehát én azt gondolom, hogy két ember között a kommunikáció az, ami működtetni tud.
1: Bármit. Hát
2: is.
1: Ezzel mi így vagyunk, de van, aki meg azt mondja, hogy én nem akarok ilyen mély dolgokról beszélgetni, minek annyit beszélgetni, gyere inkább, csináljunk valamit, mit tudom én. És akkor ő megy és felépít egy falat, meg nem tudom.
2: Maga körül is.
1: Hát lehet. Hát, igen, hogy csinál fizikai valamit erővel, mert ő abban érzi magát biztonságban, úgy érzi jól magát.
2: Igen, de ez alapvetően egy menekülés. Az nem az igazi, igen. Az nem az igazság.
1: Hát de mi lehetünk olyan tapintatosak, hogy azt mondjuk, hogy nem erőltetjük. Mert lehet. Ő nem akarja megbeszélni.
2: Lehet, persze. Azt el tudom fogadni egy idő után.
3: Csomor Csilla, színművész.
4: Amikor tudván tudom, hogy ez nem igaz, és valaki mégis megpróbálja át keresztül nyomni rajtam, hogy de, higgyem el, ezek olyan igazságtalanságok, ami ellen lázadok.
1: Hangosan és dühösen?
4: Még az is előfordulhat.
1: Tulajdonképpen szinte nehéz is elképzelnem, hogy ezen dühös leszel, mert te ilyenkor mondhatod, hogy Pista, ne haragudjon, ez nem igaz, amit állít Pista.
4: Hát, ez így történik.
1: Tisztában vagyok vele, hogy amit most maga mond, az egyszerűen hazugság. És akkor Pista azt mondja, dehogy is, hát drága Csilla, hát ne haragudjon. Itt mondom magának, nézze meg a szerződést, megmutatjuk. És akkor már így nézed, de igazából nem is nagyon tudom elképzelni, hogy felemeld a hangod, és legfeljebb azt mondod, hogy Pista, ne haragudjon, de ne szédítsen itt engem mindenféle dologgal, hanem na. Én tisztában vagyok vele, hogy ez nem igaz, úgyhogy hagyjon engem ezzel békén.
4: Te nagyon jól csinálod, ezt tanítom egyébként a gyerekeimnek, hogy hogyan lehet egy szituációt különböző attitűddel előadni, elővezetni.
1: És itt vége van.
4: Igen. Tehát azért ennél tovább nem megyek,
1: nyilvánvaló. Hát akkor békés maradsz. Hát ez szeretettel.
4: Igyekszem. Sajnos, ha még mindig köti az illető az ebet a karóhoz, és egyszerűen nem a hajlandó elismerni, akkor lehet, hogy erőteljesebben is fellépek. Vagy egyszerűen ott hagyom ezt a szituációt. Ki megyek ebből a szituációt, fortyogjon magába, és oldja meg magába. Mert hogyha már egyszer én kimondtam, és tudom, hogy nekem van igazam, akkor az idő, az majd úgyis engem fog igazolni.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: A Star Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Tapasztalsz olyat magadban, hogy valami a béketűrésedből akár hosszabb időre is kizökkent? És ha igen, akkor megengeded magadnak, hogy valami tartósan nyugtalanítson?
2: Hát nem.
3: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
1: Na jó.
2: Nem engedem, mert akkor az roncsol.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
4: Nem nagyon szoktam én kikerülni a béketűrésemből.
1: Az a feltételezésem most, elmondhatok bármit?
4: Igen.
1: Hogy ha téged valaki nagyon bosszantana, piszkálna, vagy akár nem tudom, szavakkal bántana, vagy akármit is csinálna, szerintem egy idő után egyszerűen, amit elérne vele az, hogy elsírnád magad. És ez történne meg, de kiabálás, veszekedés az nem.
4: Talán lehet, hogy nem is sírnék. Azért fel tudom emelni a hangom, hogyha muszáj, de...
1: Megmutatod?
4: Inkább nem, köszönöm.
1: Nem? Milyen kár? Pedig olyan jó lenne, hogy mondanék valamit, és rám szólnál, hogy Szabolcs!
4: Örülnél neki, szeretnél?
1: Hát, megláthatnánk egy picit azt az énedet is, és aztán te is visszatudnád nézni.
5: A fenébe mit csinálsz? A fenébe mit csinálsz?
3: Kocsis Dénes, színész.
6: Az István a királynál volt egy ilyen nagyon, az egy nagyon erős helyzet volt, ha megengeded, ezt elmesélném, hogy elindult a felvétel, leállt. Hangproblémák voltak. Jó. Megint elindult az előadás. Megint leállt. Megint elindult a felvétel, az előadás. Kicsit tovább haladtunk, és gyakorlatilag a legnehezebb szám, amit nekem Istvánként énekelni kell a darabban, az a temetés. Hogy ott az István Koppány duett, tényleg viszonyú magas hangokat kell sokat benne énekelni. Szóval ez egy nehéz dal. Az a legnehezebb dal a benne. És hát ezer érzelmet és mindent ki lehetett adni, és tényleg ami a csövön kifért, kijött belőlem minden. Természetesen a hangomat is azért oda tettem, tehát el is fáradt. És az utolsó két-három sor előtt szóltak, hogy állj, jó, még egyszer lesz. És ott térdeltem, így folyt a könnyem, azt éreztem, hogy hol vagyok, mi történik, na és akkor ott száz ember előtt ott nagyon kitört belőlem minden. Tehát ott üvöltöztem, hogy történhet ez meg egy profi színházban, hogy gondoljátok hangosítóként, hogy ez egy működőképes dolog. Tehát egy jó órája már elindultunk. Csak ugye mindig vissza kellett menni, mert valakinek a portja nem működött. Tehát nagyon kiakadtam, és tény, hogy igazam volt mindenben, de ettől függetlenül a stílus, a felnőtt létezés ebben a szituációban nem sikerült. De akkor én még nagyon az elején voltam azért az önkeresés, mert mint az ilyen jellegű pszichológussal való munkálatokban is. De ez egy nagyon jó helyzet volt arra, hogy utána kielemezzük a pszichológusommal egyébként. Na mindegy, aztán sikerült még egyszer megcsinálni a felvételt, csak nyilván már nem volt olyan. Tehát sajnálom, hogy az a pillanat, vagy az a jelenet, az végül nem lett rögzítve. Ja. De egyébként ez a felvétel megy azóta is, többször lement már a tévében, és az amúgy nem sikerült rosszul.
0: Star Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: Az én sportszerelmem a karate, és ebben van nekem egy darab fekete övem, amit nem a tatamin verekedés közben szereztem, hanem forma gyakorlatban szereztem. Hozzátartozik az elmélkedés, a befelé fordulás, a segítségkérés, és ez engem mindentől véd, ha valami fáj, ha valami sérülést kaptam, akkor elmegyek befelé, átgondolom, kielemzem, és kérem a komputert, hogy ezt tegye szépen helyre. És ha helyre tette, akkor a lélek is helyre ugrik.
3: Tehát összességében akkor hosszú távon ez a te módszered, én most így kívülről lefordítom, hogy egy befelé fordulás, elcsendesedés, önvizsgálat, és te komputernek nevezted saját magad, hogy lényegében akkor megkéred azt a rendszert, hogy rendeződjön. Aztán lehet, hogy felülről is kapsz hozzá egy kis angyali égi segítséget, például álmodban, de az már egy plusz ráadás, és akkor így szépen kitisztulsz, megbocsátasz mindenkinek mindent, elfogadsz, megnyugszol, kisimulsz, és olyan egészséges vagy így, mint a makk.
2: Csodálatosan fogalmaztál, bár így lenne. Az egészség az megint egy másik dolog. Sajnos a korral együtt, akárhogy tartod karba magad, mindig jön valami.
3: De milyen jó ezt is, hogy mondod, hogy mindig jön valami. Mindig. Most éppen ide nyúltál, lehet, hogy itt egy kicsit, ha megmasszírozod, már is valami a helyére
2: hát kerül. Hát viszketett itt a nyakam, nem fáj, csak viszketett.
3: Mondom, de tulajdonképpen az is olyan, mint egy jelzés, nem? Hogyha mondjuk elkezd fájni valamim, akkor ha megvizsgálom azt, a helyére kerül, akkor lehet, hogy azzal együtt a lelki dolgok is a helyére kerülnek.
2: Remekül fogalmazol, annyit mondta, tennék még hozzá. Na. Hogy le lehet kérni olyan lelki erőt, amit át tudsz alakítani olyan fizikális erővé, hogy oda tudsz hatni arra bizonyos válfájásra. Kifejezetten érzed, hogy oda besimít, oda bemegy, ott körülnéz, és ott gyógyít.
3: Hát igen, tulajdonképpen megfogalmazás kérdése, mert lehet, hogy más, például én azt mondom, hogy ha valami nagy baj van, megimádkozom a dolgot.
2: Ha megimádkozom a dolgot, az ugyanaz, mintha lekéred a segítséget. Tehát ugyanaz.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Tehát belül tényleg nincs düh.
2: Néha frusztráció. Uh-huh.
1: És azt utána hogy oldod fel?
2: Elmúlik hamar.
1: Magától?
2: Persze.
1: És hogyha visszajön? Rendszeresen visszajön?
2: Ugyanaz a kérdés?
1: Igen, hát igen, vagy a kérdés, vagy az a személy. Ugyanaz a frusztráltság visszatér, és már érzed megint feszül.
2: Hát el lehet dönteni, hogy mit csinálunk a helyzettel.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
2: Vagy benne maradunk a helyzetben, vagy kilépünk a helyzetből, és ha muszáj benne maradni, akkor meg hát rá kell viselni. Akkor ez van, ha nem tudunk változtatni. Teszem azt egy egyszerű példa, hogy munkai szituációban mondjuk nehezen jövünk ki a főnökünkkel, mert egy nehéz ember, ellenben lehet, már tervezzük, hogy elmegyünk máshova, de ugye még ott kell maradni, le kell tölteni x hónapot, és bele kell törődni a helyzetbe, amíg a felmondásokat töltjük. Tehát ez csak egy egyszerű példa volt.
1: Beletörődni. Hát én csak azért is kérdezgetem ezt, hogy nem ebből szokott néha betegség lenni, hogy hát igen, beletörődök, viselem, telnek a hónapok, közben hát már érzem, hogy már a gyomrom is már mindig
2: De nem fáj. Mindegy, a beletörődés lehet, hogy nem jó szót használok rá. Tehát pont ezt próbáltam mondani, hogy előzőleg az illető már ugye verbalizálta a problémát a főnöke irányába, megtette a szükséges lépéseket azzal, hogy verbalizálta a problémát, és felmondott. Úgymond ez egy olyan, ez egy egészségesebb beletörődés, amiről te beszélsz, amikor majd tényleg akár milyen pszichoszomatikus betegség jelenhetnek meg, úgymond a sok nyelés, meg minden, meg bele, rossz egészségtelen beletörődés kapcsán. Ott inkább az, amikor a tétlenség helyzetében, vagy ez, ami akár félszből, gyávaságból nem mer, nem teszi meg azokat a lépéseket, amik szükségesek ahhoz, hogy ez a helyzet megváltozzon. De az első A verzióban az illető megtette. Ellenben van egy ilyen egy időszak, ami ilyen átmeneti időszak, amikor hát ki kell várni egyszerűen.
1: Hát csak biztos van, aki mondjuk annyira konfliktus kerülő, hogy ezt lehet, hogy nem tudja megtenni.
2: De akkor állandóan konfliktusban lesz önmagával. Tehát pont, hogy a legnagyobb konfliktus, permanens konfliktusban lesz is, hiszen önmagával összezárva az ember, az a legnagyobb konfliktus.
1: És lehet, hogy pont ezt tesszük a legtöbben egyébként?
2: Szerintem igen.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hogyha valami hosszabb időre kizökkent, a béketűrésedből, nyugalmadból, akkor mit teszel?
4: Próbálom megtalálni azt a gócot, azt a pontot, hogy honnan indult ez, és akkor talán meg lehet érteni, vagy meg tudom érteni, hogy miért jutottunk idáig.
3: Csomor Csilla, színművész.
4: Csak hát az a baj, hogy ha minden apróságon, vagy minden olyan pici bosszúságon sok időt pazarolunk, akkor a lényeget veszítjük el. Tehát vannak bizonyos dolgok, amiket el kell engedni, és nem kell vele foglalkozni.
1: Na jó, hát ezt mondani könnyű, de hogy engedi el az ember, ha az mindig visszatér? Eszedbe jut. Azt veszed észre, hogy jaj, már megint ez ülsz a templomban, és az istentisztelet alatt is az jut eszedbe, hogy ezen gondolkozol, bosszankodsz.
4: Igen, most is van az életemben egy ilyen régebb óta tartó történet, és valóban hiába mondogatom azt magamnak, hogy ezt el kell engedni, ezzel nem kell, ez mérgez engem, ez nem tesz jót nekem, ez...
1: Arról nem is beszélve, hogy tulajdonképpen tényleg megmérgez, mint amikor egy kis betegség, így már nem most rád akarom mondani, csak a helyzetre, hogy mint amikor egy kis betegség így elkezdott motoszkálni, és vagy megsimogatjuk azt ott, nem? És akkor így...
4: Elengedjük, vagy hagyjuk, hogy új úrrá legyen rajtunk, és akkor ja, folyamatosan...
1: És akkor elkezd, és akkor feszít, igen, és meg ezt.
4: És tudom, hogy ez nem jó,
1: de... Hogy nem, mert akkor utána kicsattan, nem? És akkor így...
4: De hát lesz-e belőle megoldás? Az, hát, mert ugye minden ilyennek az lenne a vége, vagy az lenne előrevivő, hogyha ezzel meg is szabadulnánk attól. Na most... Nem minden esetben sikerül.
1: De ott nem hagyhatjuk. abban egyek vagyunk, hogy nem lehet ott hagyni azt a gócpontot, nem?
4: Talán segíthet, hogyha szövetségesre lelünk valakiben. Igen.
1: Hát, de hogy ketten gondoljuk ugyanazt, attól még az ott van, és akkor már ketten leszünk betegek hosszú távon, nem? Egyébként éltünk volna 117 évig, így meg csak 96, mert a végén már a szervezetünk azt mondta, hogy ezt a stressz már nem bírja csak 96-ig, nem? Tehát csak azt kellene valahogy, hogy megszeretgetni, nem? Az meg valami... Nem
4: elfogadás?
1: Megszeretgetjük, elfogadjuk. Vagy azt is elfogadom, hogy nem értem. Az még jobb, nem? Hogy elfogadom ezt. A Jóisten érti, hogy miért van, én nem értem, ő majd helyre teszi, a Jóisten, nem nekem kell a világban rendet tenni.
4: És... Igen, csak nagyon nehéz egy olyan embernek, aki harcos, ezeket
1: vagy?
4: Én az vagyok. És nagyon nehéz, és az igaz, amiért mindig kiállok, és a végsőkig elmegyek. És egy olyan embernek, aki egy ilyen típus, annak nagyon nehéz ezt átadni bárkinek is, hogy majd ő megoldja. De igazad van, tehát abban az értelemben, hogy amit te saját magad nem tudsz már érteteni, mert már mindent bepróbáltál, akkor az valószínűleg nem a te. Nem a te ügyed, nem a te...
1: Sőt, nekünk kötelességünk megbocsátani. Hát ott van az imában is, hogy meg kell bocsátanunk. Köteles vagyok megbocsátani neked, és te is köteles vagy nekem megbocsátani. Bármit is.
4: Ez is ott van meg, hogy szeresselek.
1: Na tessék.
4: Tehát...
1: Akkor is, ha éppen ilyen savanyú vagyok, igen, vagy bosszantó.
4: Igen, igen, igen. Akkor is
1: hazudok nekem, igen, mondjuk hazudozok, felhívogatlak és hazudozok.
4: Jó, de hát akkor az rögtön kiderül, hogy akkor már ő nem az én...
1: De attól még szeretned is kellene tudni, meg megbocsátani. Na tessék. Meg kell bocsátani, hogy hazudtam neked, becsaptalak, bosszantalak, és idegesítelek is, és még meg is kell bocsátani, meg még szeretni is tudni kell, vagy legalább elfogadni.
4: Ezek a nagy feladatok.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: helyzet elfogadása, amin pillanatnyilag nem tudok változtatni, de mindent elkövettem azért, hogy ez változzon. Tűrés, egy olyan helyzetben való bennmaradás, ami számomra nem előnyös, nem elfogadható, de nem tettem meg azokat a szükséges lépéseket, hogy ez megváltozhasson. És talán a lényeg inkább az lenne, hogy igyekezzünk minél inkább megtenni azokat a szükséges lépéseket, hogy ez a számunkra nem megfelelő helyzet változhasson, úgyhogy számunkra előnyösebb legyen. És sok esetben ez egy nagyon finom vonal, ami elválasztja, hogy mi az, amit tudok változtatni, és mi az, amit nem tudok változtatni. És az a nagy bölcsesség az, hogy megérezzük ezt, hogy mi az a pont, ameddig tennem kell, és meg kell próbálnom, és mi az a pont, amikor ez a fal, ez már egy fal, amiben én verem a fejemet. Tehát ez szerintem nem feltétlenül egyszerű, és ez nagy bölcsesség kell.
1: Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Rendkívüli hőség sújtja az országot. Közös hasznosításban látják a jövőt a körmendi rendészeti sporttelep számára. Megalakult a katolikus Caritas mentőszolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban, ezért összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. Magyar Péter miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre, 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon és igyon sok vizet. Közös hasznosításban látják a jövőt a körmendi rendészeti sporttelep számára. A használaton kívüli rendészeti sporttelep jövőjéről és esetleges városi hasznosításáról is szó esett a körmendi képviselőtestület ülésén elhangzott interpellációk között. Szafit Csaba hangsúlyozta, a közös hasznosítás feltétele, a terület rendbetétele és sportolásra alkalmassá tétele, amely jelentős forrásokat igényelhet. Pozitív fejleménynek nevezte ugyanakkor, hogy az érintett felek között megkezdődött a párbeszéd a sporttelep sorsáról. Falunapot tartanak Csákány Doroszlón. Színes sport, családi és zenei programokkal várják az érdeklődőket a Csákány Doroszló sportpályán megrendezendő falunapon szombaton.

0: A nap folyamán többek között főzőverseny, sportprogramok, játszóház, lufi buli, valamint különféle közösségi és szabadidős játékok várják a résztvevőket. A gyerekek számára légvár és fajátékok is rendelkezésre állnak, emellett bográcsozási és túra lehetőségek is színesítik a programot. Vasárnapig tart a 44. őrségi vásár. A szombati kínálatban szerepel többek között az Őrségi Nemzeti Park természeti értékeit bemutató program, könyvbemutató, valamint könnyű zenei és szórakoztató előadások. A nap egy már hagyományos túrával indul majd, tájékoztatott Őr Zoltán polgármester.
1: 8 órától veszi kezdetét már 27. alkalommal az őrség Goricska gyalogtúra, illetve gyalogtúrák, és 8 óra 30 perckor vásárnyitó térzene, kezdődik a református templom mellett, közreműködik a Csetregváros fúvószenekara. Ugye pár évvel ezelőtt áthelyeztük a megnyitót a település központjából a szabadtéri színpadra, a nagy színpadra, amit 9 órakor kirakodó vásár Őri Szentpéter központjában. Több mint 200 vásározó árus jelentkezett már be, és hát 9 órakor természetesen a 44. őrségi vásár ünnepélyes megnyitójára is sor kerül, amit ezúttal Horváth Nándor Zsolt országgyűlési képviselő úr nyit meg. A helyszín itt a vásári nagyszínpad Őri Szentpéteren és az őrségi kistérségi alapú művészeti iskola citere és népénekes tanulói közreműködésével zajlik a nyitott szerep.
0: Körmendi tűzoltók is részt vettek a Rábában eltűnt férfi keresésében. A körmendi hivatásos tűzoltó parancsnokság munkatársa is részt vettek annak a sárvári férfinak a felkutatásában, akinek holtestét végül a Rába folyó sárvári szakaszán találták meg, közölte a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság. A férfi eltűnését június 22-én jelentették be hozzá tartozói. A keresésben rendőrök, tűzoltók, polgárőrök és mentőszervezetek vettek részt, a nehezen járható területeket drónokkal, a folyó szakaszt hajóval is átvizsgálták. A hatóságok szerint bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel. A sajtóhírek szerint a mintegy 70 éves sótonyi férfi fürdőzni indult a Rábához, de nem tért haza. Megalakult a Katolikus Caritas mentőszolgálat, célja, hogy segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. A szervezet az MT-hez eljutatott közleményében idézi Zagyva Rihárdot, a Katolikus Caritas országos igazgatóját, aki azt mondta, a szervezet küldetése jelen lenni a kiszolgáltatott, bajba jutott emberek mellett. Az új mentőszolgálat ennek a küldetésnek a folytatása. Hamarosan nagy mennyiségben érkezik a piacra a szabadföldi magyar, görög és sárga dinnye, amely a termelők várakozásai szerint idén is kiváló minőségű lesz, áll a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által az MT-hez eljutatott közleményben. Magyarországon mintegy 1500 család foglalkozik dinnye termesztéssel, az egyfőre jutó éves fogyasztás pedig görög dinnyéből 10-12, sárga dinnyéből 1,5 kg. Csaknem 1200 teherautó veszteg el a Perzsa-öbölben, arra várva, hogy az iráni háború kitörése után lezárt Hormuzi szorosan átkelve elhagyhassa a térséget, áll az Allianz jelentésében. A cég szerint a hajókon tartózkodó tengerészek száma elérheti a 20 000-et.
2: Sporthírek.
0: A címvédő Vas Blanka nem áll rajthoz vasárnap a kerékpárosok országúti bajnokságának mezőnyversenyében Pannonhalmán. Az elmúlt hónap nem úgy alakult, ahogy tervezte, egészségügyi okok miatt le kellett állnia az edzéssel, írt a közösségi oldalán az olimpiai negyedik helyezett bringás.
2: Időjárás jelentés.
0: Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarná a napot, csapadék nem érkezik, napközben helyenként élénk lesz a légmozgás, az UV-sugárzás nagyon erős, helyenként extrém lehet, tovább fokozódik a hőség, a legmelegebb órákban akár 37 fokos értékeket is mutathatnak a hőmérők.
3: Lux Funk Black Mix.
4: Black Mix.
5: If y'all really like to rock the funky beats.
6: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
7: Kisszel keverve.
3: Lux Funk Black Mix.
8: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
9: Lux Funk Radio.
10: Görlend FM, rap hangolva.
3: Black Mix.
8: Bővebb info a műsorról.

breakdown.

0: Funk Black Mix.
1: Lex Funk Black Mix.
0: Black Mix.
1: A Black Mixben a Lex Funk DJ.
2: A Lex Funk DJ.
1: DJ Taylor.
2: DJ Taylor.
0: Lex Funk.
2: Lex Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
2: Igazi funky arc. www.lexfunk.com.
0: Lex Funk Black Mix.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: A Lux Funk DJ.
2: DJ Taylor.
1: DJ Taylor.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: A Lux Funk DJ.
2: DJ Taylor.
1: DJ Taylor.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc.

0: DJ-nk.
1: Black Mix.
2: Lex Man Black Mix.
1: Black Mix.
0: A Black Mixben a Lex Man DJ.
2: A Lex Man DJ.
0: DJ Taylor.
2: DJ Taylor.
1: Lux Funk.
2: Lux Funk.
1: Igazi funky arc vagy.
2: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
1: Lux Funk. Black Mix.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szombaton 3-fokú hőségriasztás lesz érvényben. Körmendet is érinti a borostyánkő megjelölését célzó civil kezdeményezés. Ismét Zalaszentgrót lesz a gyógynövények fővárosa. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombaton 3-fokú hőségriasztás lesz érvényben. Az országos tiszti főorvos péntek éjfélig meghosszabbította a 2-fokú hőségriasztást, szombaton pedig már a legmagasabb 3-fokú riasztás lép életbe az egész országban. Dr. Király Ildikó, Vasvár megyei tiszti főorvos sorolt néhány tanácsot azzal kapcsolatban, mire figyeljünk a meleg napok során egészségünk érdekében.
2: Itt tehát a lakosság ugye először is napközben tartsa az ablakokat zárva, sötétítő függönyökkel, lehetőleg éjszaka szellőztessenek, vagy a hajnali órákban. És hogyha van légkondicionáló berendezésük, amikor ezt alkalmazzák, akkor mindenképpen a működés alatt tartsák zárva a nyilászárókat, az ablakokat. Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, ha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezetét. Mi az, ami még nagyon fontos? A folyadékpótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ígyunk, hanem megelőző jelleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra.
1: Körmendet is érinti a borostyánkő út megjelölését célzó civil kezdeményezés. A projekt célja, hogy a római kori kereskedelmi és katonai útvonal kulturális örökségét szélesebb körben ismertté tegye. A kezdeményezés egyik elindítója Varga Péter, a Szavária Múzeum munkatársa, aki szerint az ötlet kerékpáros túrái során fogalmazódott meg. A projekt keretében minden érintett településen olyan információs táblákat helyeznek el, amelyek bemutatják az út történetét és jelentőségét. A borostyánkő út délvasi szakaszához kapcsolódó települések között szerepel Egyházas Hollós, Molnaszecsőd, Magyarszecsőd, Körmend, Katafa és Nádasd. Az első emlékeztető táblát 2025-ben Nádasdon állították fel. Zenei és kulturális programot rendeznek a Bóbita pincénél Nagymizdón. Szombaton zenei és közösségi programokkal várják az érdeklődőket a helyszínen. A rendezvényen citera és harmonika muzsika hangzik el, fellép többek között Pesti János, valamint Károly Balázs és Bakó Dominik. A kulturális műsorok között néptánc bemutatót is tartanak. Tócsnyi Fesztivált rendeznek Pető Mihály fá. Az érdeklődők megismerkedhetnek majd a tócsnyi, azaz egy jellegzetes krumpli étel vasi változataival. A nap folyamán több fellépő és közösségi csoport is színpadra lép, az est pedig koncertekkel zárul. Strandpoci bajnokságot rendeznek a hétvégén Körmenden a Rába parton. A mérkőzések a Rába parti homokos pályán zajlanak, a programban

0: csoportmérkőzések és hajóztók is szerepelnek, mondta el Bartik Dávid, a rendezvény egyik főszervezője.
1: Ez is jót tesz neki, hogy tényleg a rávapart, az ember el tud menni mártozni egyet a vízben. Nem a csukát kell fölvenni, hanem tényleg ott egy sportcipő elég, aztán meg kötetlenebb. Tehát, hogy azért nem csinek. Jó, néha vannak, de azért nagyrészt nem véremenő csaták vannak, inkább egy baráti beszélgetések, sörözés, üdítőzés, kinek ahogy tetszik, és egy kicsit közösség kovácsoló ez az egész történet. A BL lebonyolítás szerint fogjuk játszani a meccseket. Igazából ezt úgy kell nézni, hogy mindenki játszik öt meccset egy tök véletlen sorsolással, és akkor az első 16 fog tovább jutni, és akkor utána jönnek a 8-ot döntők, 4-et döntők, stb.
0: Ismét Zalaszentgrót lesz a gyógynövények fővárosa. A gyógynövények állnak az idei Zalai Herbafest középpontjában. A szombati zalaszentgróti esemény gyógynövényes előadásokat, bemutatókat, szakmai programokat, valamint gasztronómiai élményeket ígér. Az ingyenesen látogatható napot a Csáford Völgyi Naturpont szervezi, ahova az ország különböző tájairól érkeznek idén is előadók. Későbbre tolódott a magyarországi túlfagyasztás napja, amelyet idén június 24-én érünk el. Ez csak nem egy hónappal későbbi időpont, mint az előző években, ami első látásra kedvező fejleménynek tűnhet. A WWF Magyarország szerint azonban óvatosan kell értelmezni a számokat, mert a javulás mögött elsősorban nem zöld fordulat áll. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy tudatosan induljunk el a valódi fenntarthatóság irányába, döntéshozói, vállalati és egyéni szinten is. Megkezdődött az utóbbi évek egyik legjelentősebb restaurálási munkája a Vatikánban. Az apostoli palotákban található Raffaello lodzsák felújítása 5 évig tart majd, jelentette be a helyreállítási munkákról tartott sajtótájékoztatón a Vatikáni Múzeum igazgatója. Arról a fedett folyosóról van szó, amelyet Raffaello tervei alapján 1517 és 1519 között a festő tanítványai valósítottak meg. A Vatikáni Múzeum 20 fős restaurátor csapatának feladata lesz, hogy új fényt adjon a lodzsák freskóinak, stukkóinak és más dekorációinak.
2: Sporthírek.
0: Szeptember 1-ével távozik posztjáról Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. A sportvezető szervezet honlapján kedden megjelent nyíllevélben hangsúlyozta, teljes tisztújításra van szükség, ezért elvárja, hogy az elnökség valamennyi tagja nyújtsa vele mondását.
2: Időjárás jelentés.
0: Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarná a napot, csapadék nem érkezik, napközben helyenként élénk lesz a légmozgás, az UV-sugárzás nagyon erős, helyenként extrém lehet, tovább fokozódik a hőség, a legmelegebb órákban akár 37 fokos értékeket is mutathatnak a hőmérők.
3: Lux Funk Black Mix.
4: Black Mix.
5: If y'all really like to rock the funky beats.
6: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kézzel keverve.
3: Lux Funk Black Mix.
7: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
8: Görlend FM, rap hangolva.
3: Black Mix.
7: Bővebb info a műsorról

0: Ez a Lux Funk Black Mix, a Lux Funk Mix műsora.
1: Lux Funk.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
3: DJ Hangya.
2: DJ Hangya.
0: DJ

0: Ez a Lux Funk Black Mix, a Lux Funk Mix műsora.
1: Lux Funk.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
3: DJ Hangya.
1: Lux Funk. Minden, ami fekete.

0: Bővebb info a műsorról www.laxfunk.com.
1: A Black Mixben a Laxfunk DJ.
2: DJ Hangya.
1: DJ Hangya.
0: DJ Hangya.
3: Laxfunk.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Megszűnik az üzemanyagárstopp. Berg Judit író helyettes államtitkárként folytatja. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Szombaton hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Szintén szombaton megszűnik a közmédia jelenlegi vezetőinek megbízatása, megjelent a médiatörvény módosítása a magyar közlönyben. A jogszabály érinti a média tanács elnökét, Koltai Andrást és a testület tagjait, valamint a Duna Média szolgáltató vezérigazgatóját, Altoriai Anitát és az MTVA vezérigazgatóját, Papp Dánielt is, aki már korábban lemondott. Az átmeneti időszakban a közmédia irányításáról Grósz Judit miniszteri biztos gondoskodik az új vezetők kinevezéséig. Berg Judit író lesz az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár, jelentette be Nagy Ervin. Az államtitkár méltatásában kifejtette, a kortárs magyar gyerekirodalom egyik legmeghatározóbb alkotója, látja és érti a magyar könyvpiac, a kiadók és a kortárs szerzők mindennapi helyzetét. Az elmúlt két évtizedben komoly szervezői és stratégiai látásmódot igénylő projekteken dolgozott. Berg Judit, akinek híd szerepet szánnak a kulturális tárcánál, felel majd a közművelődésért is. Több mint 300 ezeren vettek részt az idei múzeumok éjszakája programjain, országszerte csak nem 470 helyszínen 3000-nél több program várt a látogatókat. A leglátogatottabb intézmény idén is a Szépművészeti Múzeum volt. Második helyen a Magyar Mezőgazdasági Múzeum végzett, a harmadik legnépszerűbb pedig a Magyar Nemzeti Galéria volt. A vidéki múzeumok közül kecskeméti, debreceni és székesfehérvári intézményekbe látogattak el a legtöbben. Új kerékpáros pihenőpont létesült a balatoni bringa körön, az északi parti Gyenesdiási Lidó strandnál elektromos töltőállomás, valamint kert, játszótér és kilátó is helyet kapott. A fejlesztés három balatonfelvidéki település közös pályázatának része, és 192 millió forint visszanemtérítendő támogatásból készült el. Gyenesdiás, Vonyarcvashegy és Balatongyörög három éve konzorciumban nyert el csak nem 700 millió forintot a programra. A cél, hogy a keszthelyi Festetics kastélytól Balatongyörökig egy olyan promenádot építsenek ki a Balaton mellett, amely nem csupán kerékpárral, hanem akár hintóval is végigjárható.
0: Időjárás jelentés.
1: Sok napsütés lesz, eső nélkül, csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Szombattól harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: 99.8 Görmend FM.
1: Folyton azt kérdezik, hogy vagy, ettől sose legyen rosszabb, azért várom már a jobbat, na de hát a majd a holnap. Folyton azt kérdezik, hogy vagy, ettől sose legyen rosszabb, rosszabb, azért várom már a jobbat, jobbat, na de hát a majd a holnap.

Kérdi, mi van veled? Ő még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban, ezért összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. Magyar Péter miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre, 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon és igyon sok vizet. Közös hasznosításban látják a jövőt a körmendi rendészeti sporttelep számára. A használaton kívüli rendészeti sporttelep jövőjéről és esetleges városi hasznosításáról is szó esett a körmendi képviselőtestület ülésén elhangzott interpellációk között. Czafit Csaba hangsúlyozta, a közös hasznosítás feltétele a terület rendbetétele és sportolásra alkalmassá tétele, amely jelentős forrásokat igényelhet. Pozitív fejleménynek nevezte ugyanakkor, hogy az érintett felek között megkezdődött a párbeszéd a sporttelep sorsáról. Falunapot tartanak Csákány Doroszlón. Színes sport, családi és zenei programokkal várják az érdeklődőket a Csákány Doroszló sportpályán megrendezendő falunapon szombaton. A nap folyamán többek között főzőverseny, sportprogramok, játszóház, lufi buli, valamint különféle közösségi és szabadidős játékok várják a résztvevőket. A gyerekek számára légvár és fajátékok is rendelkezésre állnak, emellett bográcsozási és túra lehetőségek is színesítik a programot. Szombaton harmadfokú hőségriasztás lesz érményben. Az országos tiszti főorvos péntek éjfélig meghosszabbította a másodfokú hőségriasztást, szombaton pedig már a legmagasabb harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. Dr. Király Ildikó, Vasvár megyei tiszti főorvos sorolt néhány tanácsot azzal kapcsolatban, mire figyeljünk a meleg napok során egészségünk érdekében.
2: Itt tehát a lakosság ugye először is napközben tartsa az ablakokat zárva, sötétítsen, sötétítő függönyökkel, lehetőleg éjszaka szellőztessenek, vagy a hajnali órákban. És hogyha van légkondicionáló berendezésük, amikor ezt alkalmazzák, akkor mindenképpen a működés alatt tartsák zárva a nyilászárókat, az ablakokat. Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, hogyha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezetét. Mi az, ami még nagyon fontos? A folyadékpótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ígyunk, hanem megelőző jelleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra.
1: Körmendet is érinti a Borostyánkő út megjelölését célzó civil kezdeményezés. A projekt célja, hogy a római kori kereskedelmi és katonai útvonal kulturális örökségét szélesebb körben ismertté tegye. A kezdeményezés egyik elindítója Varga Péter, a Szavária Múzeum munkatársa, aki szerint az ötlet kerékpáros túrái során fogalmazódott meg. A projekt keretében minden érintett településen olyan információs táblákat helyeznek el, amelyek bemutatják az út történetét és jelentőségét. A Borostyánkő út délvasi szakaszához kapcsolódó települések között szerepel Egyházas Hollós, Molnaszecsőd, Magyarszecsőd, Körmend, Katafa és Nádasd. Az első emlékeztető táblát 2025-ben Nádasdon állították fel. Zenei és kulturális programot rendeznek a Bóbita pincénél Nagymizdón. Szombaton zenei és közösségi programokkal várják az érdeklődőket a helyszínen. A rendezvényen citera és harmonika muzsika hangzik el, fellép többek között Pesti János, valamint Károly Balázs és Bakó Dominik. A kulturális műsorok között néptánc bemutatót is tartanak. Tócsnyi Fesztivált rendeznek Pető Mihály fá. Az érdeklődők megismerkedhetnek majd a tócsnyi, azaz egy jellegzetes krumpli étel vasi változataival. A nap folyamán több fellépő és közösségi csoport is színpadra lép, az est pedig koncertekkel zárul. Strandpoci bajnokságot rendeznek a hétvégén Körmenden a Rába parton. A mérkőzések a Rába parti homokos pályán zajlanak, a programban csoportmérkőzések és hajóztók is szerepelnek, mondta el Bartik Dávid, a rendezvény egyik főszervezője.
3: ez is jót tesz neki, hogy tényleg a rávapart, az ember el tud menni mártozni egyet a vízben. Nem a csukát kell fölvenni, hanem tényleg ott egy sportcipő elég, aztán meg kötetlenebb. Tehát ugye azért nem csinek. Jó, néha vannak, de azért nagyrészt nem véremenő csaták vannak, inkább egy baráti beszélgetések, sörözés, üdítőzés, kinek ahogy tetszik, és egy kicsit közösség kovácsoló ez az egész történet. A BL lebonyolítás szerint fogjuk játszani a meccseket. Igazából ezt úgy kell nézni, hogy mindenki játszik 5 meccset egy tök véletlen sorsolással, és akkor az első 16 fog tovább jutni, és akkor utána jönnek a 8-ot döntők, 4-et döntők, stb.
1: Vasárnapig tart a 44. őrségi vásár. A szombati kínálatban szerepel többek között az Őrségi Nemzeti Park természeti értékeit bemutató program, könyvbemutató, valamint könnyű zenei és szórakoztató előadások. A nap egy már hagyományos túrával indul majd, tájékoztatott Őr Zoltán polgármester.
4: 8 órától veszi kezdetét már 27. alkalommal az Őrség Goricska gyalogtúra, illetve gyalogtúrák, és 8 óra 30 perckor vásárnyitót érzenek, kezdődik a református templom mellett, közreműködik a Csetregváros fúvószenekara. Ugye pár évvel ezelőtt áthelyeztük a megnyitót a település központjából a szabadtéri színpadra, a nagy színpadra, 9 órakor kirakodó vásár Bőri Szent Péter központjában. Több mint 200 vásározó árus jelentkezett már be, és hát 9 órakor természetesen a 44. őrségi vásár ünnepélyes megnyitójára is sor kerül, amit ezúttal Horváth Nándor Zsolt országgyűlési képviselő úr nyit meg. A helyszín itt a vásári nagyszínpad Bőri Szent Péteren és az őrségi kistérségi alapfokú művészeti iskola citere és nép énekes tanulói közreműködésével zajlik a nyitó ceremónia.
1: Körmendi tűzoltók is részt vettek a Rábában eltűnt férfi keresésében. A körmendi hivatásos tűzoltó parancsnokság munkatársai is részt vettek annak a sárvári férfinak a felkutatásában, akinek holttestét végül a Rába folyó sárvári szakaszán találták meg, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A férfi eltűnését június 22-én jelentették be hozzá tartozói. A keresésben rendőrök, tűzoltók, polgárőrök és mentőszervezetek vettek részt. A nehezen járható területeket drónokkal, a folyó szakaszt hajóval is átvizsgálták. A hatóságok szerint bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel. A sajtóhírek szerint a mintegy 70 éves sótonyi férfi fürdőzni indult a Rábához, de nem tért haza. Megalakult a Katolikus Caritas mentőszolgálat, célja, hogy segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. A szervezet az MT-hez eljutatott közleményében idézi Zagyva Rihárdot, a Katolikus Caritas országos igazgatóját, aki azt mondta, a szervezet küldetése jelen lenni a kiszolgáltatott, bajba jutott emberek mellett. Az új mentőszolgálat ennek a küldetésnek a folytatása. Hamarosan nagy mennyiségben érkezik a piacra a szabadföldi magyar, görög és sárga dinnye, amely a termelők várakozásai szerint idén is kiváló minőségű lesz, áll a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által az MT-hez eljutatott közleményben. Magyarországon mintegy 1500 család foglalkozik dinnye termesztéssel, az egyfőre jutó éves fogyasztás pedig görög dinnyéből 10-12, sárga dinnyéből 1,5 kg. Ismét Zalaszentgrót lesz a gyógynövények fővárosa. A gyógynövények állnak az idei Zalai Herba Fest középpontjában. A szombati zalaszentgróti esemény gyógynövényes előadásokat, bemutatókat, szakmai programokat, valamint gasztronómiai élményeket ígér. Az ingyenesen látogatható napot a Csáford Völgyi Naturpont szervezi, ahova az ország különböző tájairól érkeznek idén is előadók. Későbbre tolódott a magyarországi túlfogyasztás napja, amelyet idén június 24-én érünk el. Ez csak nem egy hónappal későbbi időpont, mint az előző években, ami első látásra kedvező fejleménynek tűnhet. A WWF Magyarország szerint azonban óvatosan kell értelmezni a számokat, mert a javulás mögött elsősorban nem zöld fordulat áll. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy tudatosan induljunk el a valódi fenntarthatóság irányába, döntéshozói, vállalati és egyéni szinten is. Megkezdődött az utóbbi évek egyik legjelentősebb restaurálási munkája a Vatikánban. Az apostoli palotákban található Raffaello lodzsák felújítása 5 évig tart majd. Jelentette be a helyreállítási munkákról tartott sajtótájékoztatón a Vatikáni Múzeum igazgatója. Arról a fedett folyosóról van szó, amelyet Raffaello tervei alapján 1517 és 1519 között a festő tanítványai valósítottak meg. A Vatikáni Múzeum 20 fős restaurátor csapatának feladata lesz, hogy új fényt adjon a lodzsák freskóinak, stukkóinak és más dekorációinak. Csak nem 1200 teherautó veszteg el a Perzsa-öbölben, arra várva, hogy az iráni háború kitörése után lezárt Hormuzi szoroson átkelve elhagyhassa a térséget, áll az Allianz jelentésében. A cég szerint a hajókon tartózkodó tengerészek száma elérheti a 20 000-et. A címvédő Vas Blanka nem áll rajthoz vasárnap a kerékpárosok országúti bajnokságának mezőnyversenyében Pannonhalmán. Az elmúlt hónap nem úgy alakult, ahogy tervezte, egészségügyi okok miatt le kellett állnia az edzéssel, írt a közösségi oldalán az olimpiai negyedik helyezett bringás. Szeptember 1-ével távozik posztjáról Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. A sportvezető szervezet honlapján kedden megjelent nyíllevélben hangsúlyozta, teljes tisztújításra van szükség, ezért elvárja, hogy az elnökség valamennyi tagja nyújtsa vele mondását.

0: Sherman és a világ hírei a 99.8-on.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Rengeteg a halott és az eltűnt a venezuelai földrengés után. A templomok megnyitását kéri a hőségben a püspöki konferencia elnöke. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Szombaton hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Belg Judit író lesz az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár, jelentette be Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A rumini könyvek szerzője június 28-ától tölti be a tisztséget. Ugyancsak helyettes államtitkár lesz Sipos Imre színművész és rendező, aki az előadó művészetekért felel majd. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000 eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, a közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Székely János, felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a mái madármentő állomás. A hőguta gyanús napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. A magához tér a csőre hegyére néhány csepp víz, elét álkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madárítatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük.
0: Időjárás jelentés.
1: Idehaza sok napsütés lesz, eső nélkül csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
0: Körmend diák kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: emlékezz meg, az, hogy még élek, az nem véletlen. Vihar volt tegnap, mégis arra bíztat, legyen erő, újra meg, újra.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.

Most úgy beszélek hozzád, hogy nem hallasz. Én mégis egyre hallom, hogy mit mondasz. A néhány közös emlék még nem még.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva.